0: Now who the hell are you?
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Az energiabiztonságról is tárgyalt a kormány, több pénzt kapnak a gazdák, vége a nemzeti vágtának, jönnek a hírek Gál Ildikótól. A gazdaság növekedési pályára állításának lehetőségeiről is tárgyalt a kormány vasárnapi ülésén. Magyar Péter miniszterelnök közlése szerint az erdőberényi kihelyezett tanácskozáson szóba került a külgazdaság fejlesztése, az uniós források felhasználása és az energiabiztonság is. A kabinet egyebek mellett áttekintette azokat a beruházásokat, amelyek hozzájárulhatnak az energiaárak csökkentéséhez. Pénz jutott a gazdáknak az idei első fél évben. Az Agrárgazdasági Intézet összesítése szerint 666 milliárd forint agrár- és vidékfejlesztési támogatást fizettek ki, csaknem 64 milliárd forinttal többet, mint egy évvel korábban. Az összeg kétharmadát, a magyar költségvetés harmadát uniós források fedezték. A támogatások 28%-a a szántóföldi növénytermesztéshez, több mint ötöde az állattenyésztéshez került. Az időjárási károk kompenzálása 45 milliárd forint volt. Az idei volt a legszárazabb nyár Magyarországon, a hivatalos mérések kezdete óta. A tartósan fölénk húzódó anticiklonok miatt a csapadékot hozó időjárási frontok rendre elkerülték hazánkat. A hosszantartó forróság és szárazság kialakulásában a hőkupolák is szerepet játszottak. Arról, hogy a jövőben gyakrabban találkozhatunk-e ilyen szélsőséges időjárási helyzetekkel, Simon Gergőt, a Hungaromet előrejelzési szolgáltató osztályának vezetőjét kérdeztük.
2: 1901 óta ez volt a legszárazabb, és közben a második legmelegebb nyár is. Öngerjesztő folyamatba kerültünk. A tartós anticiklonális helyzet okozta igazából ezt az egészet. A csapadékot szállító időjárási frontok egyszerűen nem érték el a térségünket, amelyek meg elérték, azok is nagyon kevés csapadékot adtak. Elképzelhető, hogy ezek az időjárási szélsőségek gyakoribbá válnak. Ezek a száraz, nagyon forró nyarak gyakrabban térnek vissza.
1: Szent Király lovasa végzett az élen a nemzeti vágtán. Csiki Laura, Jimmy nevű lovával diadalmaskodott a vasárnapi döntőben a szilvásváradi lipicai lovasközpontban. A második Dunaszerdahely a harmadik Ácsteszér versenyzője lett. A huszárgyerek és kis huszár vágtában is vasadi résztvevő győzött. Egészen csütörtökig tart a kellemes őszi idő. Sok napsütés vár ránk ma, a csapadék elkerül bennünket, 25 fokig kúszik a hőmérő higanyszála. Holnap is derűs égboltra tekinthetünk fel, csak kevés felhő szűrheti a napfényt. Délután 22-26 fokra van kilátás. Szerdán még folytatódik a túlnyomóan napos idő, de nyugat felől átmenetileg erősebben megnövekedhet a felhőzet, és néhol kisebb eső előfordulhat. Csütörtökön egy hideg front érkezik, újabb lehűlés várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: is kegyetlen, mint halottját az itt agy.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Best FM Start. Dunaújváros legfrissebb hírei.
1: Szakmai tanfolyamok a BB-ben. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Az elmúlt évben több száz fogvatartót vett részt szakmai képzésben a Magyar Büntetés Végrehajtási Intézetben, így a Fejér megyei, Pálhalmai és Baracskai intézetben is. A különböző BB intézetek és az oktatási partnerek együttműködésében országszerte vehettek át többek között burkoló, targoncakezelő és szobafestő bizonyítványt a fogvatartottak. A Pálhalmai Országos Büntetés Végrehajtási Intézetben 23 férfi fogvatartót zárta sikeresen a szociális ápoló és a gondozó képzés első évét. Egy szakma megszerzése nem csupán tudást és végzettséget jelent, hanem önbizalmat, célokat és perspektívát is ad a fogvatartottak számára. A bérodás kiemelten fontos, hiszen a bérkészítményekre folyamatosan szükség van a betegellátásban. Több Fejér megyei helyszínen is lehetőség nyílik bért adni. Október 6-án kedden Dunaújvárosban a Dunafer iskola villamos tagintézményében az Apácai Csere János utca 13 alatt 8 és 10 óra között. Október 8-án csütörtökön Dunaújváros Tiszasziget Vasmű utca 20 szám alatt 13 és 17 óra között várják a véradókat. A véradáshoz vigyék magukkal a szükséges okmányokat, és a helyszíne érkezés előtt tájékozódjanak az aktuális véradási feltételekről, írja a FEOL. Szeptember 29-én a déli órákban egy felújítás alatt álló dunaújvárosi családi házhoz riasztották a rendőröket, számolt be róla a Fejér megyei rendőrfőkapitányság. A tulajdonos a házbiztonsági kameráján mozgást észlelt, ezért azonnal értesítette egy ismerősét, és megkérte nézzen körül az ingatlannál. Jól tette, az ismerős ugyanis egy betörőt zavart meg, aki lopni próbált, és ekkor már a házban tartózkodott. Az elkövető az egyik ablakot betörte, majd a helyiségekben értékek után kutatott, és szerszámokat készült magával vinni. A 42 éves rátszalmási férfival szemben a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság dolog elleni erőszakkal elkövetett, lopás kísérlete miatt indított büntető eljárást, az ügy részletei a FEOL portálon. Nem mindennapi légköri jelenség alakult ki péntek délután Puszta-Egres térségében. A porördög hatalmas mennyiségű port szippantott a magasba, a látványos forgószelet pedig messziről is észre lehetett venni, írja a FEOL. A legtöbb ilyen jelenség veszélytelen, a nagyobb porördögök azonban könnyebb tárgyakat felkaphatnak, vagy arrébb is sodorhatnak, írja az Időkép. Az MB2-es női kézilabda bajnokságban szombaton a sokkal szebb napokat látott Dunaújvárosi Kohász a Gárdony Pászmánd csapatát fogadta. A hazai fiatalok próbáltak becsülettel helytállni, de az ellenfél erőfölénye kiütközött. Dunaújvárosi Kohász Gárdony Pászmánd 2, 27-36. Automata mérőbóját telepített a Velencei tóba az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság. A vízminőségmérő bója folyamatosan figyeli a víz hőmérsékletet, az oxigén viszonyokat, a sótartalom változását, a zavarosságot, valamint az algásodásra utaló jeleket. A rendkívül csapadékszegény időjárás hatásai már tavasz végén érzékelhetők voltak. A csökkenő vízszint miatt a tóvize betőményedett, sótartalma kiemelkedően magas volt, miközben tömegesen elszaporodtak a pikóalgák. A keleti medencében pedig magas klorofil a tartalmat mértek. A mérőbója 15 percenként végez méréseket, az adatokat pedig fél óránként továbbítja a központi online hozzáférhető adatbázisba. Díszes fogatokkal, táncos megállókkal és jókedvű résztvevőkkel elevenedett meg ismét egy régi hagyomány Kálózon. A kálózi szüreti felvonulás nappali forgatagát este bál zárta, így a jó hangulat egészen éjszakába nyúlt. Mozgalmas és vidám napot töltöttek együtt a kálóziak, ahol ismét megtartották a település hagyományos szüreti felvonulását. A menetet gyönyörűen feldíszített lovaskocsik, pompás lovak, valamint népviseletbe öltözött fiúk és lányok tették igazán látványossá. A felvonulók Kálóz utcáin haladva több helyen is megálltak, ahol kisebb műsorokkal és tánccal szórakoztatták az összegyűlteket. A napból nem hiányzott a nevetés és a vidámság sem. A hagyományos program ezúttal is sok embert mozgatott meg. A rendezvényről Varga Gábor országgyűlési képviselő is beszámolt közösségi oldalán. Posztjában azt emelte ki, hogy jó volt látni, milyen sok ember képes ma is összehozni egy ilyen régi helyi hagyományt, írja a Feol. Ismét benépesült a Barátság háza, végére ért a harmadik éve futó felújítás. A Fejér megyei pedagógiai szakszolgálat több mint 120 szakembere érkezett meg, akik a megye ellátottainak nagyobb részét, vagyis több mint 10 000 különleges figyelmet és bánásmódot igénylő gyermeket kezelnek itt. Az energiahatékonyság mellett fontos szempont volt, hogy a tetőtérben komplett átalakítással irodák, tárgyalók és irattárak legyenek. Az egyik cél ugyanis az volt, hogy a Fejér megyei pedagógiai szakszolgálat összes tagintézménye a város különböző pontjairól egy helyre kerülhessen. Idénre ez a közös projekt megvalósult, írja Feol. 80 millió forintos beruházással elkészült a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség kispályás sportközpontjának új öltözője. Ez Dunaújváros amatőr sport életében fontos mérföldkő, de már is megvannak az újabb tervek. A beruházás a Magyar Labdarúgó Szövetség és az MLS Fejérvár megye igazgatósága támogatásával 79 millió 600 ezer forint értékben valósult meg. A kivitelezési munkálatokat a Dunaújvárosi Vagyongazdálkodási ZRT végezte. A DLS az öltöző berendezéseinek és kiegészítőinek biztosításával, valamint az áramelosztó rendszer kiépítésével járult hozzá a beruházáshoz közel 6 millió forint értékben, írja Feol. Sávosan nőnek jövőre a nyugdíjak 146 ezer forintig, a nyugdíjminimum pedig 120 ezer forintra emelkedik itt Fejér megyében is. Kármán András pénzügyminiszter az Idősek Világnapja alkalmából közölte, hogy januártól 108 és 125 ezer forint között, 12 ezer, 125 és 130 ezer forint között, 10 ezer, 130 és 135 ezer forint között, 8 ezer, 135 és 140 ezer forint között pedig 6 ezer forint emelés jár. 140 ezer forint felett minden juttatást 146 ezerre kerekítenek fel. Hozzátette, az árvaellátási minimum 60 ezer forint lesz jövőre. Visszaesett a turisztikai szálláshelyek forgalma augusztusban itt Fejér megyében is. Az egy évvel korábbihoz képest a vendégek száma 11, a vendég éjszakáké pedig csaknem 8%-kal csökkent, közölt a Központi Statisztikai Hivatal. A legnagyobb visszaesést a magán és egyéb szálláshelyeken regisztrálták. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy csalók élnek vissza a Máltai Szeretett Szolgálat nevével, a szélhámosok magukat a jótékonysági szervezet képviselőinek kiadva Szabolcs-Szatmár-Bereg és Heves megyében kerestek fel családokat, akiktől iratokat, szerződéseket, számlákat kértek és felvételeket készítenek a lakásukban. A karitatív szervezet arra hívja fel a figyelmet, hogy minden esetben kérjék el a Máltai Szeretett Szolgálat igazolványát az őket felkereső ismeretlen emberektől. Lezárult a fakitermelési moratórium itt Fejér megyében is. Ez azonban nem jelenti az erdő korlátozás nélküli kivágását, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László szerint a magas ökológiai értékű őshonos erdők továbbra sem használhatók.

0: A Dunántúlon sokfelé tartósabban felhős időre számíthatunk, de számottevő csapadék sehol sem várható. Általában gyenge mérsékelt marad a légmozgás, a legalacsonyabb hőmérséklet 3 és 11 fok között alakul, majd napközben 21-26 fokot mérhetünk. Nyugaton, északnyugaton várhatóak az alacsonyabb értékek.
1: Zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, szép jó reggelt, jó hetet kívánok október 5-én az év 278. napján. Ma az aurélokat lehet bátran ünnepelni, mondok. Hívható SMS Viber elérhetőséget, ha valaki adásban szeretne üzenni névnapos, szülinapos ismerősnek 0620 55 55 155, és persze, ha van közlekedési info, az is jöhet ugyanide. M-People mindjárt, előtte még Nagy Bogi, most pedig Nelly Furtado jön a Turn Up the Lights-al. Maxim Levente vagyok.

0: közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
1: Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt, jó utat! Ha van közlekedési hír, várom a 0620 55 55 155-re. Ami biztos, hogy az M6-oson a Pécsvárad-Vémént csomópont közelében a mai napon a 171-es és a 172-es kilométer között aszfaltoznak. A főváros felé vezető oldalon a belső sávba terelik az autósokat. Jó utat, és közben jön egy újabb a 90-es és 2000-es évekből is. James Blunt-tól a Best FM-en.
0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Rest FM a legjobb zenék. Egy kicsivel több lesz ma az égen a felhő, de marad a meleg indián nyár, 21-26 fokkal, holnap visszatér a napos idő, és hogy mikor érkezik az igazi ősz, az is kiderül a hírek végén. Rögtön fél hét, jó reggelt, nem sokára a Britney Spears-el folytatjuk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Marad a napos, csapadékmentes idő, köszöntöm a hallgatókat, az Oxygen Media híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. Ugyan nem hideg rekord, de Nógrádban csak nem -3 fokig hűlt a levegő szombaton. A leghidegebb értéket tehát Nógrádban mérték, Zabaron. A hőmérő higanyszála közel -3 fokig süllyedt, ezzel beállítva az idei ősz eddigi legalacsonyabb hőmérsékletét. A történelmi rekord 2013-ban szintén Zabaron volt, -9,3 fokig hűlt az idő. A virtuális evolúcióról szóló mesterséges intelligenciát is alkalmazó koncert debütál a Magyar Zeneházában. A Samodai Szíves Duó produkciója az ember is a mesterséges intelligencia kapcsolatát vizsgálja. A koncert egyedi képzőművészeti élményt kínál, a látványelemek valós időben reagálnak mozgásra, hangra és ritmusra. A vizuális teremtéskoncertet október 21-én mutatják be. Ellenőrizhetetlenné vált a diákok franciaországi tiltakozó mozgalma, közölt a párizsi rendőrfőnök. Arra figyelmeztetett, hogy szigorúan fognak reagálni az erőszakra és a garázdaságra. A rohamrendőrség pénteken Franciaország szerte összecsapott az eszköz és tanárhiány miatt tüntető egyetemistákkal, akik járókelőkre is támadtak. Fokozott közúti ellenőrzést tart hétfőtől egy héten át a rendőrség. Az európai szintű akcióban kiemelten figyelik a menet közben telefonáló, üzenetet író vagy kijelzőt böngésző sofőröket. Az intézkedés sorozat esetleges célja a figyelmetlenségből eredő balesetek megelőzése és a közlekedés biztonságjavítása. Gyűjtés indított a Magyar Református Szeretetszolgálata leégett radostyáni templom és harangtorony újjáépítésére. Az 1953 óta műemléki védelem alatt álló épület egy középkori templom átépítésével 1784-ben jött létre. Elődjét a református közösség már az 1595-ös templom összeírás idején is használta. A felajánlásokat online vagy banki átutalással lehet megtenni. Idősek mindennapjait segíti a Nébih kiadványa. A Tapasztalat a konyhában, biztonság az asztalon című útmutató közérthető, gyakorlatias tanácsokkal segít eligazodni az élelmiszerbiztonság kérdéseiben, a bevásárlástól az ételek elkészítésén át, egészen a maradékok megfelelő tárolásáig. Október 4-e az Állatok Világnapja. Országszerte számos program várt a családokat, az állatkertek látványetetéssel, bemutatókkal készültek. A Magyar Természettudományi Múzeum családi napján az érdeklődők megismerkedhettek az interaktív gyűjteményekkel, a természetbúvárteremmel és az egzotikus állatokkal is. Bemutatták több intézmény, például a Sóstó Látogatóközpont, a Magyar Madártani Egyesület és a Zöld Dió Egyesület munkáját is. A világnap célja, hogy felhívja a figyelmet a felelős állattartásra és a vadon élő állatok védelmére.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Szakmai tanfolyamok a BB-ben. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Az elmúlt évben több száz fogvatartót vett részt szakmai képzésben a Magyar Büntetés Végrehajtási Intézetben, így a Fejér megyei, Pálhalmai és Baracskai Intézetben is. A különböző BB intézetek és az oktatási partnerek együttműködésében országszerte vehettek át többek között burkoló, targoncakezelő és szobafestő bizonyítványt a fogvatartottak. A Pálhalmai Országos Büntetés Végrehajtási Intézetben 23 férfi fogvatartót zárta sikeresen a szociális ápoló és a gondozó képzés első évét. Egy szakma megszerzése nem csupán tudást és végzettséget jelent, hanem önbizalmat, célokat és perspektívát is ad a fogvatartottak számára. Szeptember 29-én a déli órákban egy felújítás alatt álló dunaújvárosi családi házhoz riasztották a rendőröket. számolt róla a Fejér megyei rendőrfőkapitányság. A tulajdonos a házbiztonsági kamerájár mozgást észlelt, ezért azonnal értesítette egy ismerősét, és megkérte nézzen körül az ingatlannál. Jól tette, az ismerős ugyanis egy betörőt zavart meg, aki lopni próbált, és ekkor már a házban tartózkodott. Az elkövető az egyik ablakot betörte, majd a helyiségekben értékek után kutatott, és szerszámokat készült magával vinni. A 42 éves srác a másik férfival szemben a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás kísérlete miatt indított büntető eljárást, az ügy részletei a FEOL portálon. Nem mindennapi légköri jelenség alakult ki péntek délután Puszta Egres térségében. A porördög hatalmas mennyiségű port szippantott a magasba, a látványos forgószelet pedig messziről is észre lehetett venni, írja a FEOL. A legtöbb ilyen jelenség veszélytelen, a nagyobb porördögök azonban könnyebb tárgyakat felkaphatnak, vagy arrébb is sodorhatnak, írja az Időkép. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy csalók élnek vissza a Máltai Szeretetszolgálat nevével, a szélhámosok magukat a jótékonysági szervezet képviselőinek kiadva Szabolcs-Szatmár-Bereg és Heves megyében kerestek fel családokat, akiktől iratokat, szerződéseket, számlákat kértek és felvételeket készítenek a lakásukban. A karitatív szervezet arra hívja fel a figyelmet, hogy minden esetben kérjék el a Máltai Szeretetszolgálat igazolványát az őket felkereső ismeretlen emberektől. A meteorológusok szerint egy hideg csepp érint bennünket nyugat felől, így a napsütést gyakrabban zavarhatják felhők. A Dunántúlon sokfelé tartósabban felhős időre számíthatunk, de számottevő csapadék sehol sem várható. Általában gyenge mérsékelt marad a légmozgás, a legalacsonyabb hőmérséklet 3 és 11 fok között alakul, majd napközben 21-26 fokot mérhetünk. Nyugaton, északnyugaton várhatóak az alacsonyabb értékek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetett.

0: Best FM. A legjobb zenék.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Best FM, a legjobb zenéjék. Egy fokkal felhősebb idővel indul a hét, mint ahogyan azt megszoktuk az elmúlt napokban. A napsütést gyakrabban zavarhatják felhők, de esni nem fog. 21-26 fok valószínű, holnap visszatér a napos idő, de lehetnek fátyol felhősebb periódusok is. 22-27, szerdán 23-27 fok, aztán valamikor csütörtök péntek magasságában jön az igazi hűvös, csapadékos őszi idő. És jön egy újabb közben a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei közül. Ez a French Affair és a Sexy a Besten.
1: Jó.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Rögtön 7 óra, jó reggelt kívánok, a legfrissebb hírekkel folytatjuk. Mindjárt 7 óra, jó reggelt, megszólal a 0. órát jelző csöngő hamarosan, a pedagógusok világnapján. A következő órában pedig biztosan hozom majd Bryan Adams Sikénnel közös dalát. És itt lesz Bály Alex is.
2: Emlékszem rád, egy fesztiválról, vagy a fősteraszról, te voltál, aki táncolt velem, fenn volt a nap.
1: Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
3: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
0: Reklám.
4: Találja meg új otthonát Dunaföldvár szívében. Ismerje meg a Hársfaliget lakóparkot. Világos, tágos terek, modern otthonok és gyönyörű belső kert, ahol a nyugalom minden nap körülvesz. Hársfaliget lakópark Dunaföldvár. Költözzön oda, ahol jó élni. Hársfal-liget.hu.
5: Jön az ősz legbalatonibb gasztrofesztiválja, Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban. A háromnapos élménysorozaton központban idén is a füge, de lesznek festészeti és főző workshopok és koncertek is. Fellép többek között Mujahid Zoltán és a Gruppenzwing. Ja, és ott lesz az idei Balaton sütije is, fügefest.hu.
6: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását! Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját! Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron! 0620 384 30 50.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

a legjobb zenék. A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Szakmai tanfolyamok a BB-ben. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Az elmúlt évben több száz fogvatartót vett részt szakmai képzésben a Magyar Büntetés Végrehajtási Intézetben, így a Fejér megyei, Pálhalmai és Baracskai Intézetben is. A különböző BB intézetek és az oktatási partnerek együttműködésében országszerte vehettek át többek között burkoló, targoncakezelő és szobafestő bizonyítványt a fogvatartottak. A Pálhalmai Országos Büntetés Végrehajtási Intézetben 23 férfi fogvatartót zárta sikeresen a szociális ápoló és a gondozó képzés első évét. Egy szakma megszerzése nem csupán tudást és végzettséget jelent, hanem önbizalmat, célokat és perspektívát is ad a fogvatartottak számára. A bérodás kiemelten fontos, hiszen a bérkészítményekre folyamatosan szükség van a betegellátásban. Több Fejér megyei helyszínen is lehetőség nyílik bért adni. Október 6-án kedden Dunaújvárosban a Dunaferi iskola villamos tagintézményében az Apácai Csere János utca 13 alatt 8 és 10 óra között. Október 8-án csütörtökön Dunaújváros Tiszasziget Vasmű utca 20 szám alatt 13 és 17 óra között várják a bérodókat. A bíradáshoz vigyék magukkal a szükséges okmányokat, és a helyszíne érkezés előtt tájékozódjanak az aktuális bíradási feltételekről, írja a FEOL. Szeptember 29-én a déli órákban egy felújítás alatt álló Dunaújvárosi családi házhoz riasztották a rendőröket, számolt be róla a Fejér megyei rendőrfőkapitányság. A tulajdonos a ház biztonsági kameráján mozgást észlelt, ezért azonnal értesítette egy ismerősét, és megkérte nézzen körül az ingatlannál. Jól tette, az ismerős ugyanis egy betörőt zavart meg, aki lopni próbált, és ekkor már a házban tartózkodott. Az elkövető az egyik ablakot betörte, majd a helyiségekben értékek után kutatott, és szerszámokat készült magával vinni. A 42 éves ráca másik férfival szemben a Dunaújvárosi rendőrkapitányság dolog elleni erőszakkal elkövetett, lopás kísérlete miatt indított büntető eljárást, az ügy részletei a FEOL portálon. Visszaesett a turisztikai szálláshelyek forgalma augusztusban, itt Fejér megyében is. Az egy évvel korábbihoz képest a vendégek száma 11, a vendég éjszakáké pedig csaknem 8%-kal csökkent, közölt a Központi Statisztikai Hivatal. A legnagyobb visszaesést a magán és egyéb szálláshelyeken regisztrálták. A meteorológusok szerint egy hideg csepp érint bennünket nyugat felől, így a napsütést gyakrabban zavarhatják felhők. A Dunántúlon sokfelé tartósabban felhős időre számíthatunk, de számottevő csapadék sehol sem várható. Általában gyenge mérséklet marad a légmozgás, a legalacsonyabb hőmérséklet 3 és 11 fok között alakul, majd napközben 21-26 fokot mérhetünk. Nyugaton, északnyugaton várhatóak az alacsonyabb értékek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt, jó hetet kívánok! Október 5-e van, az aurélokat lehet ünnepelni. 0620 55 55 155. Nekik és a szülinaposoknak is sok boldogságot kívánok. 7 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. Ezt elkezd, nem sokára Sasha is jön, az I Feel Lonely-val, és még ebben a fél órában biztosan énekel, Zséda is itt a Besten.
0: Best FM!

0: Pécsi híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
1: Best FM a legjobb zenék, jó reggelt, jó utat kívánok! Aszfaltoznak az M3-ason a 60 nyugat csomópontnál a Vásárosnamény felé vezető oldalon. A külső és a leállósávon lehet csak autózni, Budapest felé a belső sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik az autósokat. Jó utat hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. Best.

Best FM a legjobb zenék, rögtön 7:30, jönnek a friss hírek a végén részletes időjárás jelentéssel. Egy biztos, csütörtök péntek magasságában jön az igazi hűvös, csapadékos, borongósabb őszi idő, addig kitart a vénasszonyok nyara. Ugyanaz is igaz, hogy ma egy fokkal több lesz a fátyolfelhő az égen, de marad a kellemes 21-26 fok. Részletek a hírek végén, aztán jön egy újabb a 90-es és 2000-es évekből, a Faith No More-tól.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Marad a napos, csapadékmentes idő, köszöntöm a hallgatókat, az Oxygen Media híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. Fokozott közúti ellenőrzést tart hétfőtől egy héten át a rendőrség. Az európai szintű akcióban kiemelten figyelik a menet közben telefonáló, üzenetet író vagy kijelzőt böngésző sofőröket. Az intézkedés sorozat esetleges célja a figyelmetlenségből eredő balesetek megelőzése és a közlekedés biztonságjavítása. Idősek mindennapjait segíti a Népih kiadványa. A Tapasztalat a konyhában, biztonság az asztalon című útmutató közérthető, gyakorlatias tanácsokkal segít eligazodni az élelmiszerbiztonság kérdéseiben, a bevásárlástól az ételek elkészítésén át, egészen a maradékok megfelelő tárolásáig. Október 4-e az Állatok Világnapja. Országszerte számos program várta családokat az állatkertek, látványetetéssel, bemutatókkal készültek. A Magyar Természettudományi Múzeum családi napján az érdeklődők megismerkedhettek az interaktív gyűjteményekkel, a természetbúvárteremmel és az egzotikus állatokkal is. Bemutatták több intézmény, például a Sóstó Látogatóközpont, a Magyar Madártani Egyesület és a Zöld Dió Egyesület munkáját is. A Világnap célja, hogy felhívja a figyelmet a felelős állattartásra és a vadon élő állatok védelmére. Gyűjtés indított a Magyar Református Szeretetszolgálata a leégett radostjáni templom és harangtorony újjáépítésére. Az 1953 óta műemléki védelem alatt álló épület egy középkori templom átépítésével 1784-ben jött létre. Elődjét a református közösség már az 1595-ös templom összeírás idején is használta. A felajánlásokat online vagy banki átutalással lehet megtenni. Ugyan nem hideg rekord, de Nógrádban csak nem -3 fokig hűlt a levegő szombaton. A leghidegebb értéket tehát Nógrádban mérték, Zabaron, a hőmérő higanyszála közel -3 fokig süllyedt, ezzel beállítva az idei ősz eddigi legalacsonyabb hőmérsékletét. A történelmi rekord 2013-ban szintén Zabaron volt, -9,3 fokig hűlt az idő. Közösen fejleszteni a főváros és a kormánya a Duna-Budapesti partszakaszát. A tervek szerint egységesítenék a jelenlegi működést, és egy 50-50%-os tulajdonban álló társaság rendelkezne az ügyekben. A cél, hogy a folyami hajózásból származó bevételeket a rakpartok és a környezetük fejlesztésére, valamint a Duna közcélú hasznosítására fordítsák. Az északkelet spanyolországi Katalóniában két ember meghalt, egy pedig eltűnt a heves esőzésekben. Több barcelonai állomáson eddig példátlan mennyiségű csapadékot mértek. A katalán fővárosban és a környékbeli településeken több mint 17 ezeren maradtak áram nélkül. Több repülőjáratot töröltek, és jelentős késésekre kell számítani a légi közlekedésben.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Szakmai tanfolyamok a BB-ben. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Az elmúlt évben több száz fogvatartót vett részt szakmai képzésben a Magyar Büntetés Végrehajtási Intézetben, így a Fejér megyei, Pálhalmai és Baracskai Intézetben is. A különböző BB intézetek és az oktatási partnerek együttműködésében országszerte vehettek át többek között burkoló, targoncakezelő és szobafestő bizonyítványt a fogvatartottak. A Pálhalmai Országos Büntetés Végrehajtási Intézetben 23 férfi fogvatartót zárt a sikeresen a szociális ápoló és a gondozó képzés első évét. Egy szakma megszerzése nem csupán tudást és végzettséget jelent, hanem önbizalmat, célokat és perspektívát is ad a fogvatartottak számára. Nem mindennapi légköri jelenség alakult ki péntek délután Puszta-Egres térségében. A porördög hatalmas mennyiségű port szippantott a magasba, a látványos forgószelet pedig messziről is észre lehetett venni, írja a FEOL. A legtöbb ilyen jelenség veszélytelen, a nagyobb porördögök azonban könnyebb tárgyakat felkaphatnak, vagy arrébb is sodorhatnak, írja az Időkép. Az M2-es női kézilabda bajnokságban szombaton a sokkal szebb napokat látott Dunaújvárosi Kohász a Gárdony Pázmánd csapatát fogadta. A hazai fiatalok próbáltak becsülettel helytállni, de az ellenfél erőfölénye kiütközött. Dunaújvárosi Kohász Gárdony Pázmánd 2, 27-36. A bírodás kiemelten fontos, hiszen a bérkészítményekre folyamatosan szükség van a betegellátásban. Több Fejér megyei helyszínen is lehetőség nyílik bért adni. Október 6-án kedden Dunaújvárosban a Dunafer iskola villamos tagintézményében az Apáczai Csere János utca 13 alatt 8 és 10 óra között. Október 8-án csütörtökön Dunaújváros, Tiszasziget, Vasmű utca 20 szám alatt 13 és 17 óra között várják a bíradókat. A bíradáshoz vigyék magukkal a szükséges okmányokat, és a helyszíne érkezés előtt tájékozódjanak az aktuális bíradási feltételekről, írja a FEOL. Lezárult a fa kitermelési moratórium itt Fejér megyében is. Ez azonban nem jelenti az erdő korlátozás nélküli kivágását, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László szerint a magas ökológiai értékű őshonos erdők továbbra sem használhatók faanyag termelésre, más területeken pedig fenntartható erdőgazdálkodásra állnak át. A meteorológusok szerint egy hideg csepp érint bennünket nyugat felől, így a napsütést gyakrabban zavarhatják felhők. A Dunántúlon sokfelé tartósabban felhős időre számíthatunk, de számottevő csapadék sehol sem várható. Általában gyenge mérsékelt marad a légmozgás, a legalacsonyabb hőmérséklet 3 és 11 fok között alakul, majd napközben 21-26 fokot mérhetünk. Nyugaton, északnyugaton várhatóak az alacsonyabb értékek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, október 5-e van, hétfő, sok boldogságot, kedves aurélok, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 1947-ben a mai napon született Brian Johnson, angol énekes, dalszerző, szövegíró, az AC/DC frontembere. Ben a mai napon született Bob Geldof, írénekes, dalszerző, színész, politikai aktivista, a Pink Floyd The Wall című filmjének főszereplője. október 2. megszületett Harold Faltermeyer, Grammy-díjas német billentyűs zeneszerző. Leghíresebb szerzeményei közé tartozik a Top Gun instrumentális betétdala, vagy a Beverly Hills-i zsaru ikonikus főcímdala. ben ezen a napon született Kate Winslet, Oscar-díjas angol színésznő, olyan filmek sztárja, mint az Értelem és érzelem, az Apró titkok és természetesen a Titanic. A sort a 83-as születésű amerikai színész Jesse Eisenberg zárja, olyan filmek sztárja, mint a Zombieland 1-2, a Közösségi háló vagy a Szempényvesztők. Még egyszer sok boldogságot, kedves ünnepeltek, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A kora őszi jó időben a levegőben szálló pókfonalak, vagyis az ökörnyál a ragyogó napsütésben úgy csillognak, mint az idős asszonyok őszhajszálai. A régi népi hiedelmek ezeket a fonalakat a sorsot fonó boszorkányokhoz vagy idős asszonyokhoz kötötték. Innen a vénasszonyok nyara elnevezés. Ami még csütörtökig biztosan velünk marad, részletek a hírek végén. Mindjárt 8 óra, jó reggelt! Az biztos, hogy a következő órában szól majd Gloria Estefan dala. És persze jönnek magyarok is, például a BSV.
2: Neked minden, neked minden, tudod,
1: hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
3: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
0: Reklám.
4: Találja meg új otthonát Dunaföldvár szívében. Ismerje meg a Hársfaliget lakóparkot. Világos, tágos terek, modern otthonok és gyönyörű belső kert, ahol a nyugalom minden nap körülvesz. Hársfaliget lakópark Dunaföldvár. Költözzön oda, ahol jó élni. Hársfal-liget.hu.
5: Jön az ősz legbalatonibb gasztrofesztiválja, Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban. A háromnapos élménysorozaton központban idén is a füge, de lesznek festészeti és főző workshopok és koncertek is. Fellép többek között Mujahid Zoltán és a Gruppenswing. Ja, és ott lesz az idei Balaton sütije is. Fügefest.hu.
6: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron.
7: 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek

Best FM. A legjobb zenék. Best FM. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es

0: A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Szakmai tanfolyamok a BB-ben. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Az elmúlt évben több száz fogvatartott vett részt szakmai képzésben a Magyar Büntetés Végrehajtási Intézetben, így a Fejér megyei, Pálhalmai és Baracskai intézetben is. A különböző BB intézetek és az oktatási partnerek együttműködésében országszerte vehettek át többek között burkoló, targoncakezelő és szobafestő bizonyítványt a fogvatartottak. A Pálhalmai Országos Büntetés Végrehajtási Intézetben 23 férfi fogvatartott zárt a sikeresen a szociális ápoló és a gondozó képzés első évét. Egy szakma megszerzése nem csupán tudást és végzettséget jelent, hanem önbizalmat, célokat és perspektívát is ad a fogvatartottak számára. Az MB2-es női kézilabda bajnokságban szombaton a sokkal szebb napokat látott Dunaújvárosi Kohász a Gárdony Pászmánd csapatát fogadta. A hazai fiatalok próbáltak becsülettel helytállni, de az ellenfél erőfölénye kiütközött. Dunaújvárosi Kohász Gárdony Pászmánd 2, 27-36. Szeptember 29-én a déli órákban egy felújítás alatt álló Dunaújvárosi családi házhoz riasztották a rendőröket, számolt be róla a Fejér megyei rendőrfőkapitányság. A tulajdonos a házbiztonsági kameráján mozgást észlelt, ezért azonnal értesítette egy ismerősét, és megkérte nézzen körül az ingatlannál. Jól tette, az ismerős ugyanis egy betörőt zavart meg, aki lopni próbált, és ekkor már a házban tartózkodott. Az elkövető az egyik ablakot betörte, majd a helyiségekben értékek után kutatott, és szerszámokat készült magával vinni. A 42 éves rácsamásti férfival szemben a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság dolog elleni erőszakkal elkövetett, lopás kísérlete miatt indított a büntető eljárást, az ügy részletei a FEOL portálon. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy csalók élnek vissza a Máltai Szeretett Szolgálat nevével, a szélhámosok magukat a jótékonysági szervezet képviselőinek kiadva Szabolcs-Szatmár-Bereg és Heves megyében kerestek fel családokat, akiktől iratokat, szerződéseket, számlákat kértek és felvételeket készítenek a lakásukban. A karitatív szervezet arra hívja fel a figyelmet, hogy minden esetben kérjék el a Máltai Szeretett Szolgálat igazolványát az őket felkereső ismeretlen emberektől. A meteorológusok szerint egy hideg csepp érint bennünket nyugat felől, így a napsütést gyakrabban zavarhatják felhők. A Dunántúlon sokfelé tartósabban felhős időre számíthatunk, de számottevő csapadék sehol sem várható. Általában gyenge mérsékelt marad a légmozgás, a legalacsonyabb hőmérséklet 3 és 11 fok között alakul, majd napközben 21-26 fokot mérhetünk. Nyugaton, északnyugaton várhatóak az alacsonyabb értékek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Ebben az órában Robbie Williams-től nem sokára Néo is énekel, az órát pedig a Shakedown at Night című slágere kezdi. 5 perc elmúlt 8. Jó reggelt, jó hetet, jó utat, jó munkát kívánok. Maxim Levente vagyok, hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Aurélok, szülinaposok, sok boldogságot!
0: Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék. Nézzük, hogy indul a hét az utakon.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: 8:45 körül nagy a forgalom az M3-as autópálya fővárosi bevezető szakaszán, az M4-esen Üllő közelében, az M7-esen szintén a bevezető szakaszon és előtte Érdtől kezdődően. Az 1-es főút Biatorbágyon nagyon-nagyon lassú, szintén a főváros felé, de ugyanez a helyzet a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól a 31-esen Mende térségében és az 51-es főúton Dunaharaszti körzetében. Jó utat, ha dugóbb baleset van, várom az infót a 0620-55-55-155-re. Jobbulást a betegeknek, elkezdődött a suli. Ez minden évben így van, 2-3 hét, és mindenki tüsszög, taknyol. Szószik, Néó dalával megy tovább a hétfő reggel.
1: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Folytatódik a Pénasszonyok nyara, az indián nyár, ha minden igaz, csütörtökig tart. Ma is 21-26 fokra, az elmúlt napokhoz képest egy fokkal több fátyol felhőre, de alapvetően napsütéses, szép őszi időre lehet készülni. Részletek a hírek végén rögtön 8:30, jó reggelt, a Wakefield dalát indítom mindjárt.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Marad a napos, csapadékmentes idő, köszöntöm a hallgatókat, az Oxygen Media híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. Fokozott közúti ellenőrzést tart hétfőtől egy héten át a rendőrség. Az európai szintű akcióban kiemelten figyelik a menet közben telefonáló, üzenetet író vagy kijelzőt böngésző sofőröket. Az intézkedés sorozat elsődleges célja a figyelmetlenségből eredő balesetek megelőzése és a közlekedés biztonságjavítása. Idősek mindennapjait segíti a Népih kiadványa. A Tapasztalat a konyhában, biztonság az asztalon című útmutató közérthető, gyakorlatias tanácsokkal segít eligazodni az élelmiszerbiztonság kérdéseiben, a bevásárlástól az ételek elkészítésén át, egészen a maradékok megfelelő tárolásáig. Október 4-e az Állatok Világnapja. Országszerte számos program várta családokat, az állatkertek látványetetéssel, bemutatókkal készültek. A Magyar Természettudományi Múzeum családi napján az érdeklődők megismerkedhettek az interaktív gyűjteményekkel, a természetbúvárteremmel és az egzotikus állatokkal is. Bemutatták több intézmény, például a Sóstó Látogatóközpont, a Magyar Madártani Egyesület és a Zöld Dió Egyesület munkáját is. A Világnap célja, hogy felhívja a figyelmet a felelős állattartásra és a vadon élő állatok védelmére. Gyűjtés indított a Magyar Református Szeretetszolgálata a leégett radostjáni templom és harangtorony újjáépítésére. Az 1953 óta műemléki védelem alatt álló épület egy középkori templom átépítésével 1784-ben jött létre. Elődjét a református közösség már az 1595-ös templom összeírás idején is használta. A felajánlásokat online vagy banki átutalással lehet megtenni. Ugyan nem hideg rekord, de Nógrádban csak nem -3 fokig hűlt a levegő szombaton. A leghidegebb értéket tehát Nógrádban mérték, Zabaron, a hőmérő higanyszála közel -3 fokig süllyedt, ezzel beállítva az idei ősz eddigi legalacsonyabb hőmérsékletét. A történelmi rekord 2013-ban szintén Zabaron volt, -9,3 fokig hűlt az idő. Közösen fejleszteni a főváros és a kormánya a Duna-Budapesti partszakaszát. A tervek szerint egységesítenék a jelenlegi működést, és egy 50-50%-os tulajdonban álló társaság rendelkezne az ügyekben. A cél, hogy a folyami hajózásból származó bevételeket a rakpartok és a környezetük fejlesztésére, valamint a Duna közcélú hasznosítására fordítsák. Az északkelet spanyolországi Katalóniában két ember meghalt, egy pedig eltűnt a heves esőzésekben. Több barcelonai állomáson eddig példátlan mennyiségű csapadékot mértek. A katalán fővárosban és a környékbeli településeken több mint 17 000 maradtak áram nélkül. Több repülőjáratot töröltek, és jelentős késésekre kell számítani a légi közlekedésben.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Szakmai tanfolyamok a BB-ben. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Az elmúlt évben több száz fogvatartót vett részt szakmai képzésben a Magyar Büntetés Végrehajtási Intézetben, így a Fejér megyei, Pálhalmai és Baracskai Intézetben is. A különböző BB intézetek és az oktatási partnerek együttműködésében országszerte vehettek át többek között burkoló, targoncakezelő és szobafestő bizonyítványt a fogvatartottak. A Pálhalmai Országos Büntetés Végrehajtási Intézetben 23 férfi fogvatartót zárta sikeresen a szociális ápoló és a gondozó képzés első évét. Egy szakma megszerzése nem csupán tudást és végzettséget jelent, hanem önbizalmat, célokat és perspektívát is ad a fogvatartottak számára. Nem mindennapi légköri jelenség alakult ki péntek délután Puszta Egres térségében. A porördög hatalmas mennyiségű port szippantott a magasba, A látványos forgószelet pedig messziről is észre lehetett venni, írja a FEOL. A legtöbb ilyen jelenség veszélytelen, a nagyobb porördögök azonban könnyebb tárgyakat felkaphatnak, vagy arrébb is sodorhatnak, írja az Időkép. Az M2-es női kézilabda bajnokságban szombaton a sokkal szebb napokat látott dunaújvárosi kohász a Gárdony Pászmánd csapatát fogadta. A hazai fiatalok próbáltak becsülettel helytállni, de az ellenfél erőfölénye kiütközött. Dunaújvárosi kohász Gárdony Pászmánd 2, 27-36. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy csalók élnek vissza a Máltai Szeretett Szolgálat nevében, a szélhámosok magukat a jótékonysági szervezet képviselőinek kiadva Szabolcs-Szatmár-Bereg és Heves megyében kerestek fel családokat, akiktől iratokat, szerződéseket, számlákat kértek és felvételeket készítenek a lakásukban. A karitatív szervezet arra hívja fel a figyelmet, hogy minden esetben kérjék el a Máltai Szeretett Szolgálat igazolványát az őket felkereső ismeretlen emberektől. Lezárult a fakitermelési moratórium itt Fejér megyében is. Ez azonban nem jelenti az erdő korlátozás nélküli kivágását, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László szerint a magas ökológiai értékű őshonos erdők továbbra sem használhatók faanyag termelésre, más területeken pedig fenntartható erdőgazdálkodásra állnak át. A meteorológusok szerint egy hideg csepp érint bennünket nyugat felől, így a napsütést gyakrabban zavarhatják felhők. A Dunántúlon sokfelé tartósabban felhős időre számíthatunk, de számottevő csapadék sehol sem várható. Általában gyenge mérsékelt marad a légmozgás, a legalacsonyabb hőmérséklet 3 és 11 fok között alakul, majd napközben 21-26 fokot mérhetünk. Nyugaton, északnyugaton várhatóak az alacsonyabb értékek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Rest FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, október 5-én hétfőn a Pedagógusok Világnapján. Így van, nagy tapsot nekik, és ma van ő felsége titkos ügynökének, James Bondnak a napja is. 1962-ben ugyanis október 5-én volt a Dr. No az első James Bond film premierje, de mi most kozmikus távlatokban gondolkodunk tovább, jön a Savage Garden és a To the Moon and Back, pontosan 3:49-kor itt a Best FM-en. Jó reggelt, jó hetet!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindig nézd az élet napos oldalát. Nem véletlen az idézet, 1969. október 5-én sugározta a BBC a Monty Python repülő cirkuszának legelső epizódját, ugye, az elhíresült hütyülős dalból. Az Always Look of the Bright Side of Life-ból idéztem. Most még könnyű az élet napos oldalát nézni, na de csütörtöktől péntektől már nehezebb lesz, akkor ideér végérvényesen. A borongós, hűvös, felhősebb őszi idő, addig viszont kitart a vénasszonyok nyara. Részletek a hírek végén, a következő órában pedig jön majd Lenny Kravitz. És Rúzsa Magdi is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Találja meg új otthonát Dunaföldvár szívében. Ismerje meg a Hársfaliget lakóparkot. Világos, tágos terek, modern otthonok és gyönyörű belső kert, ahol a nyugalom minden nap körülvesz. Hársfaliget lakópark Dunaföldvár. Költözzön oda, ahol jó élni. Hársfal-liget.hu.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását! Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját! Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron! 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Szakmai tanfolyamok a BB-ben. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Az elmúlt évben több száz fogvatartott vett részt szakmai képzésben a Magyar Büntetés Végrehajtási Intézetben, így a Fejér megyei, Pálhalmai és Baracskai intézetben is. A különböző BB intézetek és az oktatási partnerek együttműködésében országszerte vehettek át többek között burkoló, targoncakezelő és szobafestő bizonyítványt a fogvatartottak. A Pálhalmai Országos Büntetés Végrehajtási Intézetben 23 férfi fogvatartott zárta sikeresen a szociális ápoló és a gondozó képzés első évét. Egy szakma megszerzése nem csupán tudást és végzettséget jelent, hanem önbizalmat, célokat és perspektívát is ad a fogvatartottak számára. Szeptember 29-én a déli órákban egy felújítás alatt álló dunaújvárosi családi házhoz riasztották a rendőröket, számolt be róla a Fejér megyei rendőrfőkapitányság. A tulajdonos a ház biztonsági kameráján mozgást észlelt, ezért azonnal értesítette egy ismerősét, és megkérte nézzen körül az ingatlannál. Jól tette, az ismerős ugyanis egy betörőt zavart meg, aki lopni próbált, és ekkor már a házban tartózkodott. Az elkövető az egyik ablakot betörte, majd a helyiségekben értékek után kutatott, és szerszámokat készült magával vinni. A 42 éves Rácz Amási férfival szemben a dunaújvárosi rendőrkapitányság dolog elleni erőszakkal elkövetett, lopás kísérlete miatt indított büntető eljárást, az ügy részletei a FEOL portálon. Nem mindennapi légköri jelenség alakult ki péntek délután Puszta Egres térségében. A porördög hatalmas mennyiségű port szippantott a magasba, a látványos forgószelet pedig messziről is észre lehetett venni, írja a FEOL. A legtöbb ilyen jelenség veszélytelen, a nagyobb porördögök azonban könnyebb tárgyakat felkaphatnak, vagy arrébb is sodorhatnak, írja az Időkép. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy csalók élnek vissza a Máltai Szeretett Szolgálat nevével, a szélhámosok magukat a jótékonysági szervezet képviselőinek kiadva Szabolcs-Szatmár-Bereg és Heves megyében kerestek fel családokat, akiktől iratokat, szerződéseket, számlákat kértek és felvételeket készítenek a lakásukban. A karitatív szervezet arra hívja fel a figyelmet, hogy minden esetben kérjék el a Máltai Szeretett Szolgálat igazolványát az őket felkereső ismeretlen emberektől. A meteorológusok szerint egy hideg csepp érint bennünket nyugat felől, így a napsütést gyakrabban zavarhatják felhők. A Dunántúlon sokfelé tartósabban felhős időre számíthatunk, de számottevő csapadék sehol sem várható. Általában gyenge mérsékelt marad a légmozgás, a legalacsonyabb hőmérséklet 3 és 11 fok között alakul, majd napközben 21-26 fokot mérhetünk. Nyugaton, északnyugaton várhatóak az alacsonyabb értékek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Több mint testőr volt egy ilyen című film, ugye Whitney Houstonnal. Hát most egy másik díva ismétli meg a való életben. Több mint testőr, Jennifer Lopez-t kézenfogva fotózták le sármos testőrével. Hölgyek, urak, jó reggelt, jó hetet kívánok, 5 perccel múlt 9. J-Lo kezdi az órát, de készül a CNC Music Factory. Jön az Endein a Beautiful Things-el, Craig David Sting-el, az Aerosmith és Ákos is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: Best FM.

0: csoda.
1: Best FM, a legjobb zenék, friss hír az utakról.
2: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
1: Baleset történt az M1-esen Hegyeshalom felé Biatorbágy előtt, az 5 kilométeres torlódás nagyjából fele rálóg az M0-ásra is, ahol már az M7-es csomópontja után bedugul a pálya. Jó utat, ha a dugó baleset van, telefon SMS Viber számunk 0620 55 55 155, ahol most folytatjuk, ott nincsenek utak. Fly away! Lenny Kravitzzel repülünk tovább a Besten.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Csodálatos zene szólt, Amazing a címe is, az Aerosmith zenélt, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között pedig jó híreim vannak. Folytatódik a csodálatos indián nyár, a vénasszonyok nyara 21-26 fokkal, igaz, ma egy kicsit több fátyol felhő lesz az égen. Csütörtökön jön egy hidegfront és véget vet az őszi nyárnak. Mi pedig megyünk tovább egy újabb kedvenccel, az ezeret forduló legnagyobb slágerei közül, Brandy és a Barbaras érkezik a Besten. Dog child.

Best of a legjobb zenék, de hogy miért pont vénasszonyok nyarának hívják? Az egyik magyarázat szerint a nyírkos reggelek után a délutáni meleg napsütésben az idősebb asszonyok szívesen ültek ki a ház elé a padra beszélgetni, varrogatni vagy fonni, hogy még egyszer utoljára élvezzék a nyári meleget a tél beállta előtt. És a következő percekben is érezhetjük, ahogyan a Rio de Janeiro-i napsütés simogatja az arcunkat. Jön Sergio Mendez és a Black Eyed Peas közöse, Más Canada a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: De előbb hírek, a végén részletek az időjárás jelentésben az indián nyárról. Előjáróban annyit csütörtökig gyűjthetjük a D-vitamint.
2: Fekszünk a strandon, szól a vidéki sanzon.
1: Fekszünk a strandon, a Bagosi Brothers Company dala is szól majd, akárcsak Sonicé. Ez lesz a Sky, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Marad a napos, csapadékmentes idő, köszöntöm a hallgatókat, az Oxygen Media híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. Gyűjtés indított a Magyar Református Szeretetszolgálata leégett radostyáni templom és harangtorony újjáépítésére. Az 1953 óta műemléki védelem alatt álló épület egy középkori templom átépítésével 1784-ben jött létre. Elődjét a református közösség már az 1595-ös templom összeírás idején is használta. A felajánlásokat online vagy banki átutalással lehet megtenni. Emlékérmét bocsátott ki a Magyar Nemzeti Bank az Állatok Világnapján. A Pumi elnevezésű 5000 forint névértékű színes fém érme a jegybank magyar vadászkutya fajtákat bemutató sorozatának 7. tagja. A sorozatban eddig a magyar vizsláról, a komondorról, a magyar agárról, a mudiról, az erdélyi koporról és a kuvaszról jelent meg érme. Minden eddiginél többen vettek részt az idei müncheni Oktoberfesten. Ezúttal csaknem 7,4 millióan látogattak el a több mint 3 hétig tartó hagyományos sörfesztiválra. Ez mintegy 200 ezer emberrel több, mint a 2023-ban regisztrált korábbi látogatói rekord. Csúcsot döntött a fogyasztás is. A vendéglősök 2-3%-os növekedéstől számoltak be. Sikeresen zárult a Budapest-Belgrád vasútvonal csúcsmenetrendi tesztelése. Az elmúlt éjszaka a vonatok már a tervezett nappali csúcsidejű menetrend alapján közlekedtek a vonalon. A teszt rendben zajlott, a vonat befolyásoló rendszer a maximális óránkénti 160 km-es sebességnél is rendben működött. Az utastájékoztatók azonban nem mindig üzemeltek megfelelően, ezeket a kivitelezőnek még javítania kell. Ugyan nem hideg rekord, de Nógrádban csak nem mínusz 3 fokig hűlt a levegő szombaton. A leghidegebb értéket tehát Nógrádban mérték, Zabaron, a hőmérő higanyszála közel mínusz 3 fokig süllyedt, ezzel beállítva az idei ősz eddigi legalacsonyabb hőmérsékletét. A történelmi rekord 2013-ban szintén Zabaron volt, mínusz 9,3 fokig hűlt az idő. A virtuális evolúcióról szóló mesterséges intelligenciát is alkalmazó koncert debütál a Magyar Zeneházában. A Samodai Szíves Duó produkciója az ember és a mesterséges intelligencia kapcsolatát vizsgálja. A koncert egyedi képzőművészeti élményt kínál, a látványelemek valós időben reagálnak mozgásra, hangra és ritmusra. A vizuális teremtéskoncertet október 21-én mutatják be. Ellenőrizhetetlenné vált a diákok franciaországi tiltakozó mozgalma, közölt a párizsi rendőrfőnök. Arra figyelmeztetett, hogy szigorúan fognak reagálni az erőszakra és a garázdaságra. A rohamrendőrség pénteken Franciaország szerte összecsapott az eszköz és tanárhiány miatt tüntető egyetemistákkal, akik járókelőkre is támadtak.
0: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Szakmai tanfolyamok a BB-ben. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Az elmúlt évben több száz fogvatartót vett részt szakmai képzésben a Magyar Büntetés Végrehajtási Intézetben, így a Fejér megyei, Pálhalmai és Baracskai Intézetben is. A különböző BB intézetek és az oktatási partnerek együttműködésében országszerte vehettek át többek között burkoló, targoncakezelő és szobafestő bizonyítványt a fogvatartottak. A Pálhalmai Országos Büntetés Végrehajtási Intézetben 23 férfi fogvatartót zárta sikeresen a szociális ápoló és a gondozó képzés első évét. Egy szakma megszerzése nem csupán tudást és végzettséget jelent, hanem önbizalmat, célokat és perspektívát is ad a fogvatartottak számára. Szeptember 29-én a déli órákban egy felújítás alatt álló dunaújvárosi családi házhoz riasztották a rendőröket. számolt be róla a Fejér megyei rendőrfőkapitányság. A tulajdonos a házbiztonsági kameráján mozgást észlelt, ezért azonnal értesítette egy ismerősét, és megkérte nézzen körül az ingatlannál. Jól tette, az ismerős ugyanis egy betörőt zavart meg, aki lopni próbált, és ekkor már a házban tartózkodott. Az elkövető az egyik ablakot betörte, majd a helyiségekben értékek után kutatott, és szerszámokat készült magával vinni. A 42 éves srác a másik férfival szemben a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság dolog elleni erőszakkal elkövetett, lopás kísérlete miatt indított büntető eljárást, az ügy részletei a FEOL portálon. Nem mindennapi légköri jelenség alakult ki péntek délután Pusztaegres térségében. A porördög hatalmas mennyiségű port szippantott a magasba, a látványos forgószelet pedig messziről is észre lehetett venni, írja a FEOL. A legtöbb ilyen jelenség veszélytelen, a nagyobb porördögök azonban könnyebb tárgyakat felkaphatnak, vagy arrébb is sodorhatnak, írja az Időkép. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy csalók élnek vissza a Máltai Szeretetszolgálat nevével, a szélhámosok magukat a jótékonysági szervezet képviselőinek kiadva Szabolcs-Szatmár-Bereg és Heves megyében kerestek fel családokat, akiktől iratokat, szerződéseket, számlákat kértek és felvételeket készítenek a lakásukban. A karitatív szervezet arra hívja fel a figyelmet, hogy minden esetben kérjék el a Máltai Szeretetszolgálat igazolványát az őket felkereső ismeretlen emberektől. A meteorológusok szerint egy hideg csepp érint bennünket nyugat felől, így a napsütést gyakrabban zavarhatják felhők. A Dunántúlon sokfelé tartósabban felhős időre számíthatunk, de számottevő csapadék sehol sem várható. Általában gyenge mérsékelt marad a légmozgás, a legalacsonyabb hőmérséklet 3 és 11 fok között alakul, majd napközben 21-26 fokot mérhetünk. Nyugaton, északnyugaton várhatóak az alacsonyabb értékek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Ebben az órában a Simply Redtől, Justin Timberlake-től, Kelly Clarksontól nem sokára Tiziano Ferro is énekel, az órát pedig a Basti indítja a Pompeijjel. 5 perccel lassan 6-tal múlt 10. Jó hetet, jó munkát, jó utat kívánok! Maxim Levente vagyok, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: Beste

Best FM a legjobb zenék. Időutazásunkban A-tól Z-ig és oda-vissza keresztül Kasul bejárjuk a 90-es és 2000-es éveket. Az évszám most 1994, jön az Art to the A, Stephen James Lewis-tól, művész nevén C.J. Lewis-tól, és annak ellenére, hogy rádiós kedvenc és óriási sláger volt, csak a 34. hely jutott neki az Egyesült Királyság hivatalos kislemez listáján.

0: Best FM a legjobb zenék, friss közlekedési hír, új terelés épült ki a hétvégén az M7-esen a Budapest felé vezető oldalon. A 18-as érdi csomópont és az M0-as csomópont között a háromból a legbelső sávot lezárták. A terelés elejénél ne megszokásból vezessünk, lassítani kell, hogy a külső sávokra kisorolást időben meg tudjuk kezdeni. Főleg a reggeli csúcsforgalmi időszakban lehet számítani az új forgalmi helyzet miatt lassabb haladásra, torlódásra. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Találja meg új otthonát Dunaföldvár szívében. Ismerje meg a Hársfaliget lakóparkot. Világos, tágos terek, modern otthonok és gyönyörű belső kert, ahol a nyugalom minden nap körülvesz. Hársfaliget lakópark Dunaföldvár. Költözzön oda, ahol jó élni. Hársfal kötőjel liget.hu.
1: A Best FM-en minden

legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velük vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Élvezzük ki az indián nyarat, csütörtökig tart. A következő órában szól az Indian Summer Time, a 90-es és 2000-es éveket pedig a Desperado is elhozza majd. Mindenek előtt hírek, a végén részletes időjárás jelentés, aztán szólnak újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Új néven folytatódik a művészi karrier. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok. Az Oxigén Média híreit hallják. Az első alkalom, amikor nyilvánosan fellép életének új fejezetében a Fejér megyei művész, a Firenzei Konzervatóriumban idén szerzett mesterdiplomát olyan eredménnyel, amelyet az intézmény történetében eddig csak hárman értek el. A Fejér megyei baracsi származású harmonika művész szeptemberben bejelentette, hogy művészi pályája következő fejezetét nem csak az édesapjától kapott névvel, hanem édesanyja nevét is hozzáillesztve kezdi meg, és építi fel, immár Szentpáli Kis Péterként, írja Feol. Az elmúlt évben több száz fogvatartót vett részt szakmai képzésben a Magyar Büntetés Végrehajtás Intézetben, így a Fejér megyei, Pálhalmai és Baracskai Intézetben is. A különböző BB intézetek és az oktatási partnerek együttműködésében országszerte vehettek át többek között burkoló, targoncakezelő és szobafestő bizonyítványt a fogvatartottak. A Pálhalmai Országos Büntetés Végrehajtási Intézetben 23 férfi fogvatartót zárta sikeresen a szociális ápoló és a gondozó képzés első évét. Egy szakma megszerzése nem csupán tudást és végzettséget jelent, hanem önbizalmat, célokat és perspektívát is ad a fogvatartottak számára. Nem mindennapi légköri jelenség alakult ki péntek délután Puszta Egres térségében. A porördög hatalmas mennyiségű port szippantott a magasba, a látványos forgószelet pedig messziről is észre lehetett venni, írja a Feol. A legtöbb ilyen jelenség veszélytelen, a nagyobb porördögök azonban könnyebb tárgyakat felkaphatnak, vagy arrébb is sodorhatnak, írja az Időkép. Az MB2-es női kézilabda bajnokságban szombaton a sokkal szebb napokat látott Dunaújvárosi Kohász a Gárdony Pászmánt csapatát fogadta. A hazai fiatalok próbáltak becsülettel helytállni, de az ellenfél erőfölénye kiütközött. Dunaújvárosi Kohász Gárdony Pászmánt 2, 27-36. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy csalók élnek vissza a Máltai Szeretett Szolgálat nevével, a szélhámosok magukat a jótékonysági szervezet képviselőinek kiadva Szabolcs-Szatmár-Bereg és Heves megyében kerestek fel családokat, akiktől iratokat, szerződéseket, számlákat kértek és felvételeket készítenek a lakásukban. A karitatív szervezet arra hívja fel a figyelmet, hogy minden esetben kérjék el a Máltai Szeretett Szolgálat igazolványát az őket felkereső ismeretlen emberektől. Holnap visszatér a napos idő, de közben északkeleten vastagabb fátyolfelhők szűrhetik a napfényt. Esőre ezen a napon sem számíthatunk. A legtöbb helyen gyenge mérsékelt lesz a légmozgás. Hajnalban reggel a nyugati és északkeleti tájakon helyenként párás és ködös lehet az idő. Kora reggel 2 és 11, délután 22-27 fokot mutathat a hőmérő.
0: Hírek a Best FM-en.
3: A jótállási szabályok betartására összpontosít a fogyasztóvédelem. Halottjuk is van az éjjeli orosz csapásoknak Ukrajnában. Kitart a kellemes őszi idő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Idén is fokozottan ellenőrzik a jótállási szabályok betartását a fogyasztóvédők. A kormányhivatalok egyebek mellett azt vizsgálják, hogy a kereskedők szabályosan állítják-e ki a jótállási jegyeket, és megfelelő tájékoztatást adnak-e a vásárlóknak a jogaikról. A tapasztalatokról Eitmann Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökét kérdeztük.
4: Három fő területre fókuszál a fogyasztóvédelmi hatóság a jótállás tekintetében, a tartós fogyasztási cikkek, a javító karbantartó szolgáltatások, valamint az újonnan épített lakások és lakóépületek kötelező jótállására. A tavalyi ellenőrzési hatósági tapasztalatok is indokolják, hiszen akkor a fogyasztói beadványok alapján 447 eljárás indult, és ezek 67%-ában találtak jogsértést a kormányhivatalok. A tavalyi évben egyébként 94 millió forint fogyasztóvédelmi bírság kiszabására is sor került, úgyhogy mindenképpen indokolt, hogy az idejében is fokozottan és kiemelten ellenőrizzük ezt a területet.
3: A vezetés közben mobilozókra csap le a rendőrség a héten. Az ORFK ezzel egy összeurópai akcióhoz csatlakozik. A járőrök nem csak a kézben tartott mobillal telefonálókat figyelik, azt is próbálják kiszűrni, ha például valaki üzenetet ír, képeket nézeget, a közösségi oldalakon barangol, vagy akár filmet néz. Ilyenkor ugyanis sokkal nehezebb a vezetésre összpontosítani. A kezdeményezés célja, hogy kevesebb baleset történjen. Lakóházakat, iskolát és kávézót is találat ért hajnalban Harkivban. Az orosz légi csapásokban egy ember meghalt, 6 megsérült az ukrajnai városban. Odesszában ipari és kikötői létesítmények ellen vetettek be drónokat és rakétákat, sérültekről innen nem érkezett jelentés. Tolató mozdony siklott ki reggel a déli pályaudvaron. Az állomáson ezért csak korlátozásokkal közlekedhetnek a vonatok, közölte a MÁV Inform. Átmenetileg több vágányon is szünetel a forgalom, így a Balatonra és Pécsre tartó járatoknál további változásokra, eltérő szerelvényekre lehet számítani. Egyes vonatok csak Budapest-Kelenföldig közlekednek, illetve onnan is indulnak. Ma ismét derült vagy fátyolfelhő száraz napunk lesz, odakint 22-26 fok is lehet. Késő estére mindebből 8-15 fok marad. Holnap is nagyon hasonló időre készülhetünk. A reggel meglehetősen csípős lehet, 1-6 fokig is süllyedhet a hőmérséklet. Napközben ismét 22-26 fokra van kilátás. Szerdán is sok napsütés ígérkezik, de a Dunántúlon már felhősebb lehet az ég, és néhol kisebb eső sem kizárt. Megint akár 26 fok is lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Ha valaki eltéved Afrikában, a Namib sivatagban, és nem találja a kivezető utat, közben pedig egyfolytában a Totó Afrikáját hallja, ne aggódjon, nem az ő készülékében van a baj. Egy német namíbiai művész ugyanis egy egyedülálló hanginstallációt készített a Namib sivatagban. Egy napelemes rendszerre kötött MP3 lejátszót és hangszórókat állított fel, amelyek a sivatag közepén a végtelenségig loopolva játsszák a Totó Afrikáját, amelyet most Carl Wolf feldolgozásában indítok. 4 perc múlt 11. Hello, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

0: a legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akarok.

0: boldog tovább.
1: Best FM, ha a legjobb zenék a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. Irány 1997, amikor sorban álltunk az első Harry Potter könyvért, amikor sírtunk a Titanicon, és amikor öt brit Chelsea egy kicsit feldobta a napunkat. Megjelent ugyanis a Spice Up Your Life, a Spice Girls második albuma Spice World felvezetőjeként, hú mennyi Spice, és azonnal a brit slágerlista élére ugrott.

0: Best FM, a legjobb zenék. Friss közlekedési hírek, korábban a 66-os főúton Sázsd térségében autó és autóbusz ütközött. A 30-as kilométernél félpályás korlátozásra kell készülni. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is útépítők dolgoznak, a félútpályát lezárták, napközben torlódásra kell készülni. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Jön az ősz legbalatonibb gasztrofesztiválja, Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban. A háromnapos élménysorozaton központban idén is a füge, de lesznek festészeti és főző workshopok és koncertek is. Fellép többek között Mujahid Zoltán és a Gruppenzwing. Ja, és ott lesz az idei Balaton sütije is. Fügefest.hu.
4: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását! Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját! Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron! 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk van a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Majoros Ritával és az ATB Let You Go-jával indul az új hét első délutánja. Rögtön dél, jönnek a friss hírek, jó étvágyat, ha már aktuális az ebéd, Mákszem Levente vagyok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Szakmai tanfolyamok a BB-ben. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Az első alkalom, amikor nyilvánosan fellép életének új fejezetében a Fejér megyei művész, a Firenzei Konzervatóriumban idén szerzett mesterdiplomát olyan eredménnyel, amelyet az intézmény történetében eddig csak hárman értek el. A Fejér megyei baracsi származású harmonika művész szeptemberben bejelentette, hogy művészi pályája következő fejezetét nem csak az édesapjától kapott névvel, hanem édesanyja nevét is hozzáillesztve kezdi meg, és építi fel, immár Szentpáli Kis Péterként, írja Feol. Szeptember 29-én a déli órákban egy felújítás alatt álló dunaújvárosi családi házhoz riasztották a rendőröket, számolt be róla a Fejér megyei rendőrfőkapitányság. A tulajdonos a házbiztonsági kameráján mozgást észlelt, ezért azonnal értesítette egy ismerősét, és megkérte nézzen körül az ingatlannál. Jól tette, az ismerős ugyanis egy betörőt zavart meg, aki lopni próbált, és ekkor már a házban tartózkodott. Az elkövető az egyik ablakot betörte, majd a helyiségekben értékek után kutatott, és szerszámokat készült magával vinni. A 42 éves srác a másik férfival szemben a dunaújvárosi rendőrkapitányság dolog elleni erőszakkal elkövetett, lopás kísérlete miatt indított büntető eljárást, az ügy részletei a Feol portálon. Nem mindennapi légköri jelenség alakult ki péntek délután Pusztaegres térségében. A porördög hatalmas mennyiségű port szippantott a magasba, a látványos forgószelet pedig messziről is észre lehetett venni, írja a Feol. A legtöbb ilyen jelenség veszélytelen, a nagyobb porördögök azonban könnyebb tárgyakat felkaphatnak, vagy arrébb is sodorhatnak, írja az Időkép. Sávosan nőnek jövőre a nyugdíjak 146 ezer forintig, a nyugdíj minimum pedig 120 ezer forintra emelkedik itt Fejér megyében is. Kármán András pénzügyminiszter az Idősek Világnapi alkalmából közölte, hogy januártól 108 és 125 ezer forint között, 12 ezer, 125 és 130 ezer forint között, 10 ezer, 130 és 135 ezer forint között, 8 ezer, 135 és 140 ezer forint között pedig 6 ezer forint emelés jár. 140 ezer forint felett minden juttatást 146 ezerre kerekítenek fel. Hozzátette, az árvaellátási minimum 60 ezer forint lesz jövőre. A meteorológusok szerint egy hideg csepp érint bennünket nyugat felől, így a napsütést gyakrabban zavarhatják felhők. A Dunántúlon sokfelé tartósabban felhős időre számíthatunk, de számottevő csapadék sehol sem várható. Általában gyenge mérsékelt marad a légmozgás, a legalacsonyabb hőmérséklet 3 és 11 fok között alakul, majd napközben 21-26 fokot mérhetünk. Nyugaton, északnyugaton várhatóak az alacsonyabb értékek.
1: Hírek a Best FM-en.
3: Még mindig sok helyen gyulladt ki a száraz növényzet. Vadasparki belépő járhat a begyűjtött hernyókért Pekingben. Csütörtökig kitart a kellemes kora őszi idő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Még mindig sok a szabadtéri tűz, illetve a mezőgazdaságot érintő tűzeset. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében tegnap 20 alkalommal kellett beavatkozniuk a tűzoltóknak, de égett a növényzet például Szabolcs-Szatmár-Berekben, Csongrád-Csanádban, Somogyban vagy Nógrádban is. A Békés megyei Kunágotán délután gaz, avar és száraz fű lángolt. Itt egy ember meg is sérült, közölte a katasztrófa védelem. Előrehozott választások jönnek Spanyolországban. Pedro Sánchez miniszterelnök azután döntött így, hogy az alsóház pénteken elutasította a lakhatási problémák megoldását célzó kormányrendeletet. Országszerte pedig folyamatosan tüntetések zajlanak. A mostani közlés szerint a választásokat várhatóan november 29-ére írják ki. Az aradi vértanúkra emlékezünk holnap. 1849. október 6-án végezték ki Aradon a magyar szabadságharc 13 honvéd tisztjét. Arról mit üzenhet a történetük a ma emberének? Herman Róbert történészt, a Magyar Történelmi Társulat elnökét kérdeztük.
4: a magyar szabadsághoz nem csak a magyar nemzetnek, hanem is, ha úgy tetszik, az összeurópai haladásnak az ügye volt, ami mutat az, hogy a kivégzettek között nem csak magyarországi születések, nem csak a Habsburg Birodalom területén, hanem azon kívül születettek is részt vettek. És önmagában az, hogy ezekre az emberekre máig emlékszünk, ez azt mutatja, hogy az a küzdelem, amit folytattak, az az ügy, amit harcoltak, az a katonai vereség ellenére mégsem szenvedett vereséget, sőt, történeti szempontból győztesnek minősült az akkori aktuális győztesekkel szemben.
3: Hernyógyűjtéssel nyerhetnek belépőt a pekingi vadaspark látogatói. A létesítmény szeretne megszabadulni a kártevőktől, ezért a kínai nemzeti ünnephez kötődő munkaszünet idejére versenyt hirdetett. Ebben már több mint 2000-en kapcsolódtak be. A résztvevők kesztyűkkel, evőpálcikákkal felszerelkezve vágtak neki a kihívásnak, amint egy 223 hektáros parkban. Az amerikai fehér medvelepke hernyójából eddig mintegy 310 000 darabot, azaz összesen majdnem 48 kilónyit szedtek össze. Ma is nagyrészt derült időnk lesz, néhány fátyol felhő költözhet az égre, de ezekből aztán egyre kevesebb lesz. A levegő 22-26 fokig melegszik. Holnap-holnap után is nagyon hasonló időre készülhetünk, bár szerdán a Dunántúlon már felhősebb lehet az ég, néhol kisebb eső sem kizárt, ismét 22-26 fok várható. Csütörtökön aztán megvastagszik a felhőzet, többfelé kell esőre, záporra, zivatarra készülni. Péntektől a csúcsértékek már 20 fok alatt maradhatnak.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Szép délutánt, kellemes napot kívánok mindenkinek, és jó kis hétkezdést, én Majoros Rita vagyok. Kezdjük akkor együtt a hétvég első délutánját, nagy lendületben, és remélem, hogy már teli hassal. Egyébként jó étvágyat kívánok az ebédelőknek, az Airi Mafiába, Beyoncéval, vagy éppen ATB lecsügó dalával. Csodás napot mindenkinek!
1: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Hogy vannak? Remélem, hogy jól telt a hétvége, és egy kicsit tudtak lazulni, pihenni ezen a csodás őszi hétvégén. Én magamba szívtam az összes D-vitamint, amit csak tudtam, és jártam az erdőt, túráztam egy hatalmasat egy kedves barátnőmmel. Készülünk közösen egy ilyen teljesítmény túrára, úgyhogy megvolt arra is az edzés a hétvégén. Jó sok kilométert tettünk a lábunkba, és a csodás az erdő ilyenkor ősszel. És azt kell, hogy mondjam, hogy maximálisan feltöltődve érkeztem meg ide a hétfő délutánba. Ha esetleg önök kevésbé, mert mondjuk munkával, vagy bármi mással telt a hétvége, akkor adok az energiából. Úgyhogy maradjanak ezen a frekvencián, és töltsük együtt a délutánt. Ed Sheerannel, a Bieberszel, a Hanzonnal, vagy éppen Coolio-val mindjárt érkezik a Tűhet. Én pedig hamarosan hozok majd közlekedési információkat, a napkérdését is felteszem, szóval egyszerűen csak legyünk együtt ma délután, és élvezzük Coolio dalát, Tűhet a Best FM-en. Legyen szép a napjuk!

0: Best FM, a legjobb zenék. Ma is számíthatnak rám, hogyha közlekednek, bármerre is az országban jövök a legfrissebb infokkal. A 81-es főúton Ászár közelében az 51-es kilométernél egy autó fának csapódott. A főutat le is zárták és megállították a forgalmat. Az M5-ös autópályán Budapest felé a 49-es kilométernél kaszálnak egy sávzárás mellett. A munkavégzés helyszíne mögött több kilométeres a torlódás. Az M7-esen pedig Budapest felé egy új terelést építettek ki a 18-as érdi csomópont és az M0-es autóúti csomópont között. A belső sáv zárva is van, a munka mögött lassulás van. 0620 55 55 155, én pedig ide várom ma is az útinfókat, ha járnak elnek az ország útjain és látnak valamit, írjanak, de ha felhívnának, azt is nagyon megköszönöm. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Egy kicsit ilyen kétségbeesett hangvételű üzenetet kaptam Erikától, de megpróbálok segíteni. Azt írja, hogy ők megebédeltek az irodában, és most visszatértek a munkához, és hát az a helyzet, hogy nagyon sok határidős munkájuk van, és ötödike a határidő, szóval ma addig nem tudnak hazamenni, amíg nem végeznek azzal a rengeteg mindennel, ami még hátra van, és amit a múlt hétről igazából átpakoltak erre a hétre, hogy majd hétfőn megcsináljuk, de szerintem vagyunk sokan ezzel így. Úgyhogy Erika arra kért, hogy a következő órában és a következő délutánon ne hagyjam őket cserben, egy kicsit pörgessen fel az irodában is a hangulatot. Hát én mindent meg fogok tenni, hogy egy kicsit könnyebb legyen visszatérni a munkához, de legalább jó fej a főnök, hogy hagyja, hogy a háttérben azért bömböljön a rádió. Például a Counting Crows dala. És jön majd a Follow the Flow is. Kitartás nektek!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Új néven folytatódik a művészi karrier. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok. Az Oxigén Média híreit hallják. Az első alkalom, amikor nyilvánosan fellép életének új fejezetében a Fejér megyei művész, a Firenzei Konzervatóriumban idén szerzett mesterdiplomát olyan eredménnyel, amelyet az intézmény történetében eddig csak hárman értek el. A Fejér megyei baracsi származású harmonika művész szeptemberben bejelentette, hogy művészi pályája következő fejezetét nem csak az édesapjától kapott névvel, hanem édesanyja nevét is hozzáillesztve kezdi meg, és építi fel, immár Szent Páli Kis Péterként, írja a Feol. Az elmúlt évben több száz fogvatartott vett részt szakmai képzésben a Magyar Büntetés Végrehajtás Intézetben, így a Fejér megyei, Pálhalmai és Baracskai Intézetben is. A különböző BB intézetek és az oktatási partnerek együttműködésében országszerte vehettek át többek között burkoló, targoncakezelő és szobafestő bizonyítványt a fogvatartottak. A Pálhalmai Országos Büntetés Végrehajtás Intézetben 23 férfi fogvatartott zárta sikeresen a szociális ápoló és a gondozó képzés első évét. Egy szakma megszerzése nem csupán tudást és végzettséget jelent, hanem önbizalmat, célokat és perspektívát is ad a fogvatartottak számára. Nem minden napi légköri jelenség alakult ki péntek délután Pusztaegres térségében. A porördög hatalmas mennyiségű port szippantott a magasba, a látványos forgószelet pedig messziről is észre lehetett venni, írja a Feol. A legtöbb ilyen jelenség veszélytelen, a nagyobb porördögök azonban könnyebb tárgyakat felkaphatnak, vagy arrébb is sodorhatnak, írja az Időkép. Az MB2-es női kézilabda bajnokságban szombaton a sokkal szebb napokat látott dunaújvárosi Kohász a Gárdony Pászmánt csapatát fogadta. A hazai fiatalok próbáltak becsülettel helytállni, de az ellenfél erőfölénye kiütközött. Dunaújvárosi Kohász Gárdony Pászmánt 2, 27-36. Lezárult a fa kitermelési moratórium itt Fejér megyében is. Ez azonban nem jelenti az erdő korlátozás nélküli kivágását, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László szerint a magas ökológiai értékű őshonos erdők továbbra sem használhatók faanyag termelésre, más területeken pedig fenntartható erdőgazdálkodásra állnak át. A meteorológusok szerint egy hideg csepp érint bennünket nyugat felől, így a napsütést gyakrabban zavarhatják felhők. A Dunántúlon sokfelé tartósabban felhős időre számíthatunk, de számottevő csapadék sehol sem várható. Általában gyenge mérsékelt marad a légmozgás, a legalacsonyabb hőmérséklet 3 és 11 fok között alakul, majd napközben 21-26 fokot mérhetünk. Nyugaton, északnyugaton várhatóak az alacsonyabb értékek.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Az idegtudomány új korszakának alapjait rakták le az idei orvosi élettani Nobel-díjasok. Hatalmas bomba került elő Becsésen, napokig kitarthat a szép őszi idő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Az optogenetika kifejlesztéséért jár idén az Orvosi Élettani Nobel-díj 3 tudósnak. A módszer lehetővé teszi annak vizsgálatát, miként alakítják az idegsejtek az emlékeket, az érzelmeket és a viselkedést az agyban. A bizottság szerint Peter Hegemann és Georg Nagel német, valamint Carl Deisseroth amerikai kutató az idegtudomány új korszakának alapjait rakta le munkájával. A díjakat december 10-én adják át Stockholmban. A vezetés közben mobilozókra vadásznak a rendőrök a héten. Az ORFK egy összeurópai akció keretében nem csak a kézben tartott mobillal telefonálókat figyeli, azt is próbálja kiszűrni, ha például valaki üzenetet ír, képeket nézeget, a közösségi oldalakon barangol, vagy akár filmet néz. Ilyenkor ugyanis sokkal nehezebb a vezetésre összpontosítani. A kezdeményezés célja, hogy kevesebb baleset történjen. Az őszi munkák miatt gyakrabban találkozhatunk mezőgazdasági gépekkel az utakon. Fontos, hogy vezessünk körültekintően és tartsuk be az elsőbségi szabályokat. A rendőrség türelmet kér az autósoktól, hiszen ezek a járművek nélkülözhetetlen mezőgazdasági munkát végeznek. Ugyanakkor a munkagépek vezetőinek is több szabályra kell figyelniük, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőralezredes.
4: Fontos, hogy a vezető, mielőtt a géppel a telephelyről elindul, köteles a kormányberendezést, fékberendezést, légféket, a gumiabroncsokat és a kötelezően előírt világító és fényező berendezések működését ellenőrizni, és ennek teljes külön ki kell terjedni a pótkocsira és a további vontatmányokra is. Mezőgazdasági gépet alkohol vagy tudatmódosító szerek hatás alatt vezetni tilos. Az ittas vezetés még földúton vagy munkaterületen is súlyos balesethez vezethet. Földútról szilárd útra történő felhajtás előtt a járműre tapadt sorot el kell távolítani, hogy az ne szennyezze be az utat.
3: Második világháborús német romboló bomba került elő Vecsés külterületén. A 250 kilós szerkezetre egy építkezésnél bukkantak a Pest megyei településen, ugyanitt előkerült egy szintén német 50 kg-os bomba is. Az eszközöket a honvédség központi gyűjtőhelyére szállították, és ott majd megsemmisítik. Ma ismét derült vagy fátyolfelhő száraz napunk lesz, odakint 22-26 fok is lehet. Késő estére mindebből 8-15 fok marad. Holnap is nagyon hasonló időre készülhetünk. A reggel meglehetősen csípős lehet, 1-6 fokig is süllyedhet a hőmérséklet. Napközben ismét 22-26 fokra van kilátás. Szerdán is sok napsütés ígérkezik, de a Dunántúlon már felhősebb lehet az ég, és néhol kisebb eső sem kizárt. Megint akár 26 fok is lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Egy óra után is felejthetetlen slágerek itt a Best FM-en, és akik visszatértek a munkába ebéd után, hát csapjanak a munka közé. Geszti Péter és Péterfi Bori dalával jön a Csak te meg én, mert azt kérték az előző órában a hallgatók, hogy egy kicsit munkához felpörgető dalokat hozzak, úgyhogy a Coating Cross-zal nyitok is. Majoros Rita vagyok.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Az előző órában is említettem, hogy megint csak túrázni voltam ezen a hétvégén, úgyhogy arra gondoltam, hogy a hallgatóságot is megkérdezem így a napkérdése kapcsán, hogy mik a kedvenc kiránduló vagy éppen túrázó helyeik itthon, hogyha őszi hónapról van szó. Én ebben a hónapban szeretek a leginkább túrázni. Hát a tavasz még talán a másik ilyen, de az ősz, amikor kezd minden egy kicsit elcsendesedni, elaludni, és a fák is mindenféle színben pompáznak, én ezt imádom a legjobban, és csak úgy ropog a levél a talpam alatt, vagy a cipőm, bakancsom alatt. Én ezt nagyon-nagyon szeretem. Egyszerűen kikapcsol, kimozdít mindenből, úgyhogy hát jöhetnek a tanácsok, tippek akár egymásnak is. Mik a legjobb kiránduló, vagy éppen túrázó helyek itthon ősszel? Erre vagyok kíváncsi. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide az üzenetek, de akár nyugodtan lehet képeket is küldözgetni Viberen, vagy ott vagyunk a Facebookon, az Instagramon is. Jöhetnek az üzenetek. Adjunk tényleg tippeket egymásnak, hogy hova érdemes ilyenkor ősszel kirándulni menni. Még csak hétfő van, szóval akár már lehet a hétvégét is itt tervezni. Na, várom a tippeket, a Depeche Mode dalát pedig a folytatásban cserébe hozom itt a Free Love a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Az M7-es autópályán Budapest felé új terelést építettek ki. A 18-as érdi csomópont és az M0-as autóti csomópont között a belső sáv zárva is van. A munkaterület mögött pedig lassulás van, úgyhogy ezzel kell számolni. Budapestről is kaptam egy információt, hogy a József körút és a Rákóczi út kereszteződésében, vagyis a Blaha-Lujza téren baleset történt, úgyhogy ott kell egy kis fennakadásra számítani, de egyébként több taxis hallgató ma is írt, ezt nagyon köszönöm, hogy egészen jól járható a város. És ez maradjon is így. 0620 55 55 155, ha pedig bárki bármit lát, ezen a telefonszámon jelentkezhet. Nagyon köszönöm, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Nem tudom, önök hogy vannak vele, de én éppen megszoktam, hogy 2026 van. Elfogadtam, már végre nem a 2025-öt írtam le és át kell javítani, hanem a 2026-ot, és már itt vagyunk október elején, pontosabban október 5-én. Elképesztő, ahogy szalad ez az év, és szalad az idő. Hát mi pedig akkor így szaladjunk a következő órába is, mert hogy ebből a délutánból is eltelt már 2 óra, pár perc is jönnek a legfrissebb hírek. Aztán a Gorillazzal nyitok. És jön majd Karamell is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Új néven folytatódik a művészi karrier. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok. Az Oxigén Média híreit hallják. Az első alkalom, amikor nyilvánosan fellép életének új fejezetében a Fejér megyei művész, a Firenzei Konzervatóriumban idén szerzett mesterdiplomát olyan eredménnyel, amelyet az intézmény történetében eddig csak 3 értek el. A Fejér megyei baracsi származású harmonika művész szeptemberben bejelentette, hogy művészi pályája következő fejezetét nem csak az édesapjától kapott névvel, hanem édesanyja nevét is hozzáillesztve kezdi meg, és építi fel, immár Szentpáli Kis Péterként, írja Feol. Nem mindennapi légköri jelenség alakult ki péntek délután Pusztaegres térségében. A porördög hatalmas mennyiségű port szippantott a magasba, a látványos forgószelet pedig messziről is észre lehetett venni, írja Feol. A legtöbb ilyen jelenség veszélytelen, a nagyobb porördögök azonban könnyebb tárgyakat felkaphatnak, vagy arrébb is sodorhatnak, írja az Időkép. Az MB2-es női kézilabda bajnokságban szombaton a sokkal szebb napokat látott dunaújvárosi Kohász a Gárdony Pázmánd csapatát fogadta. A hazai fiatalok próbáltak becsülettel helytállni, de az ellenfél erőfölénye kiütközött. Dunaújvárosi Kohász Gárdony Pázmánd 2, 27-36. Szeptember 29-én a déli órákban egy felújítás alatt álló dunaújvárosi családi házhoz riasztották a rendőröket, számolt be róla a Fejér megyei rendőrfőkapitányság. A tulajdonos a ház biztonsági kameráján mozgást észlelt, ezért azonnal értesítette egy ismerősét, és megkérte nézzen körül az ingatlannál. Jól tette, az ismerős ugyanis egy betörőt zavart meg, aki lopni próbált, és ekkor már a házban tartózkodott. Az elkövető az egyik ablakot betörte, majd a helyiségekben értékek után kutatott, és szerszámokat készült magával vinni. A 42 éves srác a másik férfival szemben a dunaújvárosi rendőrkapitányság dolog elleni erőszakkal elkövetett, lopás kísérlete miatt indított büntető eljárást, az ügy részletei a Feol portálon. Visszaesett a turisztikai szálláshelyek forgalma augusztusban, itt Fejér megyében is. Az egy évvel korábbihoz képest a vendégek száma 11, a vendég éjszakáké pedig csaknem 8%-kal csökkent, közölt a Központi Statisztikai Hivatal. A legnagyobb visszaesést a magán és egyéb szálláshelyeken regisztrálták. A meteorológusok szerint egy hideg csepp érint bennünket nyugat felől, így a napsütést gyakrabban zavarhatják felhők. A Dunántúlon sokfelé tartósabban felhős időre számíthatunk, de számottevő csapadék sehol sem várható. Általában gyenge mérsékelt marad a légmozgás, a legalacsonyabb hőmérséklet 3 és 11 fok között alakul, majd napközben 21-26 fokot mérhetünk. Nyugaton, északnyugaton várhatóak az alacsonyabb értékek.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Jól szerepelt hazánk az Európai Madár Megfigyelő Napokon. Sokan mentek ki a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválra. Csütörtökig kellemes idő, aztán lehűlés ígérkezik. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Idén is fokozottan ellenőrzik a jótállási szabályok betartását a fogyasztóvédők. A kormányhivatalok egyebek mellett azt vizsgálják, hogy a kereskedők szabályosan állítják-e ki a jótállási jegyeket, és megfelelő tájékoztatást adnak-e a vásárlóknak a jogaikról. A tapasztalatokról Eitmann Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökét kérdeztük.
4: 3 fő területre fókuszál a fogyasztóvédelmi hatóság a jótállás tekintetében, a tartós fogyasztási cikkek, a javító karbantartó szolgáltatások, valamint az újonnan épített lakások és lakóépületek kötelező jótállására. A tavalyi ellenőrzési hatósági tapasztalatok is indokolják, hiszen akkor a fogyasztói bizonyítványok alapján 447 eljárás indult, indult, és ezek 67%-ában találtak jogsértést a kormányhivatalok. A tavalyi évben egyébként 94 millió forint fogyasztóvédelmi bírság kiszabására is sor került, úgyhogy mindenképpen indokolt, hogy az idejében is fokozottan és kiemelten ellenőrizzük ezt a területet.
3: Előrehozott választások jönnek Spanyolországban, jelentette be a miniszterelnök. Pedro Sánchez azután döntött így, hogy az alsóház pénteken elutasította a lakhatási problémák megoldását célzó kormányrendeletet, országszerte pedig folyamatosan tüntetések zajlanak. A voksolást várhatóan november 29-ére írják ki. Ismét jól szerepeltünk az Európai Madár Megfigyelő Napokon. Hazánk 2. és 1/3. Helyezést ért el a versennyel egybekötött rendezvényen október első hétvégéjén. Magyarországon tartották meg a legtöbb helyszínen az eseményt, itt kapcsolódtak be a legtöbben, a Magyar Madártani Egyesület csapata pedig a finnek és a svédek után bronzérmes lett a csaknem 629 000 példány megfigyelésével. Több mint 60 000 voltak kíváncsiak idén a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválra. Most először a Hungexpon tartották a rendezvényt. A könyvek mellett csaknem 200 program várta a látogatókat. A német nyelvű irodalom bemutatkozásában Németország, Ausztria és Svájc mellett a frankfurti könyvvásár és nemzetközi könyvesszervezetek szakemberei is részt vettek. Ma is nagyrészt derült időnk lesz, néhány fátyol felhő költözhet az égre, de ezekből aztán egyre kevesebb lesz. A levegő 22-26 fokig melegszik. Holnap-holnap után is nagyon hasonló időre készülhetünk, bár szerdán a Dunántúlon már felhősebb lehet az ég, néhol kisebb eső sem kizárt, ismét 22-26 fok várható. Csütörtökön aztán megvastagszik a felhőzet, többfelé kell esőre, záporra, zivatarra készülni. Péntektől a csúcsértékek már 20 fok alatt maradhatnak.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Szép délutánt, 2 óra után is mindenkinek. Ahogy már itt az óra végén is beszéltük, eléggé szalad az idő, úgyhogy szalad ez a délután is, ez a hétfő délután, bár talán hétfő lévén nem is bánjuk annyira. Szóval 2 óra múlt, én Majoros Rita vagyok, ez pedig a Best FM, ahol már nyitja is az órát a Gorillaz, jön a Feel Good. Nagyon szép napot, tartsanak velem!
0: Best FM!

0: West FM a legjobb zenék. Nézzünk rá az utakra.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Az M7-es autópályán kiépítették az új terelést a 18-as érdi csomópont és az M0-as autóúti csomópont között. Letenye felé lezárták a külső és a belső sávot, mert burkolatfelújítás van. A forgalom a leálló sávon és az ellenkező oda a belső sávján halad. Budapest felé pedig a középső és a külső sáv autózható. A terelés mögött lassulás van. A 6-os főúton Pécsen két autó ütközött, a 194-es kilométernél a Szigetvár felé vezető külső sávon le is zárták azt. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, ha valakinek van útinfója. Nagyon megköszönöm, hogyha jelentkezik vele, akár írásban, akár hívásban. Én pedig cserébe árásdalát hozom, hogy útközben is jó hangulat legyen. Jön a Boroboro a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, a legjobb túrahelyek, legjobb kirándulóhelyek ősszel kis hazánkban. Ez a napi téma, ez a nap kérdése. Ki hol szeret ilyenkor ősszel leginkább kirándulni? Azt írja Anita, hogy ő a Mecsekben. Imádja, egyszerűen nem tudja megunni, Pécsen nőtt fel, úgyhogy egy karnyújtásnyira van, és még bár Budapestre költözött, még így is nagyon sokat jár haza, és nagyon sokat jár ilyenkor a Mecsekben. Akkor Anita, egy virtuális pacsit már küldök is, nekem Óbánya a legnagyobb kedvencem, és természetesen a pisztránk sem maradhat el ilyenkor. 0-20-55-55-155, jöhetnek ide még a hasonló üzenetek. Ha valakinek van kedvenc, vagy ilyen bejáratott helye ilyenkor ősszel, vagy akár egyébként más évszakban is, de mondjuk ilyenkor a legszebb, akkor jöhetnek ezek. Én pedig a legjobb zenéket hozom, akár kirándulás mellé is a Best FM-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: mit gondolsz, tudom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Szakmai tanfolyamok a BB-ben. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Az elmúlt évben több száz fogvatartót vett részt szakmai képzésben a Magyar Büntetés Végrehajtási Intézetben, így a Fejér megyei, Pálhalmai és Baracskai intézetben is. A különböző BB intézetek és az oktatási partnerek együttműködésében országszerte vehettek át többek között burkoló, targoncakezelő és szobafestő bizonyítványt a fogvatartottak. A Pálhalmai Országos Büntetés Végrehajtási Intézetben 23 férfi fogvatartót zárt a sikeresen a szociális ápoló és a gondozó képzés első évét. Egy szakma megszerzése nem csupán tudást és végzettséget jelent, hanem önbizalmat, célokat és perspektívát is ad a fogvatartottak számára. Szeptember 29-én a déli órákban egy felújítás alatt álló dunaújvárosi családi házhoz riasztották a rendőröket, számolt be róla a Fejér megyei rendőrfőkapitányság. A tulajdonos a ház biztonsági kameráján mozgást észlelt, ezért azonnal értesítette egy ismerősét, és megkérte nézzen körül az ingatlannál. Jól tette, az ismerős ugyanis egy betörőt zavart meg, aki lopni próbált, és ekkor már a házban tartózkodott. Az elkövető az egyik ablakot betörte, majd a helyiségekben értékek után kutatott, és szerszámokat készült magával vinni. A 42 éves srác a másik férfival szemben a dunaújvárosi rendőrkapitányság dolog elleni erőszakkal elkövetett, lopás kísérlete miatt indított büntető eljárást, az ügy részletei a FEOL portálon. Nem mindennapi légköri jelenség alakult ki péntek délután Pusztaegres térségében. A porördög hatalmas mennyiségű port szippantott a magasba, a látványos forgószelet pedig messziről is észre lehetett venni, írja a FEOL. A legtöbb ilyen jelenség veszélytelen, a nagyobb porördögök azonban könnyebb tárgyakat felkaphatnak, vagy arrébb is sodorhatnak, írja az időkép. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy csalók élnek vissza a Máltai Szeretett Szolgálat nevével, a szélhámosok magukat a jótékonysági szervezet képviselőinek kiadva Szabolcs-Szatmár-Bereg és Heves megyében kerestek fel családokat, akiktől iratokat, szerződéseket, számlákat kértek és felvételeket készítenek a lakásukban. A karitatív szervezet arra hívja fel a figyelmet, hogy minden esetben kérjék el a Máltai Szeretett Szolgálat igazolványát az őket felkereső ismeretlen emberektől. Holnap visszatér a napos idő, de közben északkeleten vastagabb fátyolfelhők szűrhetik a napfényt. Esőre ezen a napon sem számíthatunk. A legtöbb helyen gyenge mérsékelt lesz a légmozgás. Hajnalban reggel a nyugati és északkeleti tájakon helyenként párás és ködös lehet az idő. Kora reggel 2 és 11, délután 22-27 fokot mutathat a hőmérő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Kellemes délután, hétfőre, kedves dunaújvárosi hallgatók! Szokás szerint találkozunk a délután kellős közepén, itt a 93.1 West FM-en. A nevem Molek Csongor, remélem pihentek a hétvégén, ezt azért mondom ennyire későn, mert most találkozunk először. Ezen a héten Tim Valand és Nelly Furtado zenél. Ez a Give It To Me!
1: 93.1 Best FM.

Ez itt a 93.1 Best FM, a legjobb zenék, mindenkinek kellemes délutánt, hétfőre, kedves dunaújvárosi hallgatók, Molek Csongor vagyok, és már október 5-ét írunk, nyilván ünnepelünk műsoron belül, Aurél a mai névnapos. Aki ünnepel, Isten éltesse nagyon sokáig itt Dunaújvárosban is a vonzás körzetben. 60. éve a mai nap, a pedagógusi jogok világnapja. És 69 éve 1957-ben megnyílt a Magyar Nemzeti Galéria. Híres emberek, akik október 5-én születtek, megnézzük a listát természetesen, 111 éve látott napvilágot Nemes Katalin, zongoraművész és zongoratanár. 109 éve született Szabó Magda, kossuthdíjas írónő, és 94 éve látott napvilágot Hertai Mária Anna, Munkácsy Mihály díjas grafikus művész, aki vallási témájú képeket készített. Az ünnepelteket Isten éltesse nagyon sokáig, egy Backstreet Boys slágert hallgatunk a folytatásban, a We've Got It Going On című felvételt.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Peace up. Peace up.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en jó utat kívánok azoknak, akik közlekednek most is, így hétfő délután kellős közepén, a többiekre is figyeljenek, dunai városi autósok. Közműépítési munkák miatt lassabb a haladás, útszűkület van érvényben a 64-esen, Simontornya Enyhing másodrendű főúton, a 0-as kilométernél. Aztán ugrunk még messzebb a 61-esre, itt is végeznek közműépítési munkákat még ma, Dunaföldvár-Dombóvár-Nagykön is a másodrendű főúton, a 41-es kilométernél, és az M6-oson is aktuális az útkarbantartási munkálat, elméletileg este 6 körül végeznek, a 101-es 102-es kilométernél jelenleg terelésre készülni kell. Jelezhetik, ha van egyéb útinfó, 0630 74 74 777, ez a telefonszámunk. Köszi szépen előre is a közlekedők nevében, Whitney Houston énekel most, és a My Love Is Your Love című slágerét meghallgatjuk.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt a 93.1 Best FM-en, üdv a hallgatóknak, Dunaújváros és a térség első közös óránkat így hétfőn délután lepörgettük, de jó hír, hogy még a következő kettő mindenféleképpen a miénk. És jönnek a jó zenék megállás nélkül. A mikrofon mögött Molek Csongor, Morcsibával kezdünk, ez a Rome Wasn't Built in a Day.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Jön az ősz legbalatonibb gasztrofesztiválja, Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban. A háromnapos élménysorozaton központban idén is a füge, de lesznek festészeti és főző workshopok és koncertek is. Fellép többek között Mujahid Zoltán és a Group & Swing. Ja, és ott lesz az idei Balaton sütije is. Fügefest.hu.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását! Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját! Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon! Hirdessen nálunk, kedvező áron! 0620 384 3050.
0: Reklámot hallottak! Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en!
3: Marad a napos, csapadékmentes idő, köszöntöm a hallgatókat, az Oxygen Media híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. Egyebek mellett a gazdaság növekedési pályára állításának lehetőségeiről tárgyalt a kabinet a kétnapos kihelyezett kormányülés második napján Erdőbényén. A jelenlévők megvitatták a külgazdaság fejlesztésének lehetőségeit, az uniós források felhasználását, az energiaforrások diverzifikációját, valamint az alacsonyabb energiaárakat lehetővé tevő fejlesztéseket. A Nemzeti Adó és Vámhivatal revizorai súlyos foglalkoztatási szabálytalanságot tártak fel egy rendezvénybiztosítást végző társaságnál. Egy egyetemi rendezvényen egyetlen biztonsági őrt sem jelentettek be, így a szabálytalanságok miatt jelentős bírság vár a cégre. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal felhívja a méhészek figyelmét, hogy a jövő évi támogatások igénybevételéhez fontos, hogy a méh családokat október 15-ig bejelentsék a TIR-NR rendszerbe. A határidőt követően bejelentett méh családok után már nem vehető igénybe a 2027. évi támogatás. A gyorsabb és gördülékenyebb ügyintézés érdekében javasolják, hogy a méh család szám változásának bejelentését elektronikus úton a Nébik portál használatával KAÜN keresztül intézzék. Fokozott közúti ellenőrzést tart hétfőtől egy héten át a rendőrség. Az európai szintű akcióban kiemelten figyelik a menet közben telefonáló, üzenetet író vagy kijelzőt böngésző sofőröket. Az intézkedés sorozat esetleges célja a figyelmetlenségből eredő balesetek megelőzése és a közlekedés biztonságjavítása. Ugyan nem hideg rekord, de Nógrádban csak nem -3 fokig hűlt a levegő szombaton. A leghidegebb értéket tehát Nógrádban mérték, Zabaron a hőmérő higanyszála közel -3 fokig süllyedt, ezzel beállítva az idei ősz eddigi legalacsonyabb hőmérsékletét. A történelmi rekord 2013-ban szintén Zabaron volt, -9,3 fokig hűlt az idő. Az északkelet spanyolországi Katalóniában két ember meghalt, egy pedig eltűnt a heves esőzésekben. Több barcelonai állomáson eddig példátlan mennyiségű csapadékot mértek. A katalán fővárosban és a környékbeli településeken több mint 17 000 maradtak áram nélkül. Több repülőjáratot töröltek, és jelentős késésekre kell számítani a légi közlekedésben. Híreink végén az időjárásról. Egy hideg csepp érint bennünket nyugat felől, így a napsütést gyakrabban zavarhatják felhők. A Dunántúlon sokfelé tartósabban felhős időre számíthatunk, de számottevő csapadék sehol sem várható. Általában gyenge mérsékelt marad a légmozgás, a legalacsonyabb hőmérséklet 4 és 11 fok között alakul, majd napközben 21-26 fokot mérhetünk. Nyugaton, északnyugaton várható az alacsonyabb maximum.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Ezekkel garantált folyamatosan a nap 24 órájában a zenei változatosság itt a 93.1 Best FM. Törögnek a legjobb zenék, folytatásban is, kedves dunaújvárosi hallgatók. Üdv az újaknak is! A mikrofon mögött Molek Csongor, az órát indítja most Morcsiba, a dal pedig A Wrong Wasn't But In A Day, ez szól.
4: 93.1 Best FM.

93.1 Best FM, a legjobb zenék. Maradtam a stúdióban, ez még este 6-ig így lesz, enyhe túlzással, dunai városi hallgatók. Molek Csongor vagyok, tisztelettel köszöntök mindenkit, nézzük a keddi időjárásról, milyen infókat kaptunk. Eddig legalábbis, holnap sok napsütés várható itt a mi tájegységünkön, a kevés fátyol felhő azért szűrheti majd a napfényt, de esőre, csapadékra nem nagyon számíthatunk, és a legtöbb helyen gyenge mérsékelt marad a szélmozgás. Hát reggel hűvös lesz, akad olyan terület, ahova már fagyást is jósolnak, de nem feltétlenül ide a mi környékünkre. A csúcs délután pedig szokás szerint 22-26 fok körül alakul. A nagynapi hőingást, aki nem bírja, sajnos továbbra is számíthat kellemetlen tünetekre, már reggel ébredezés után jelentkezhetnek. Akár erősebb ízületi fájdalmak is, nem árt kicsit átmozgatni, áttornáztatni a fájós végtagokat, így is enyhíthetnek a tüneteken. Ezeket ajánlják a szakemberek. Egy duettet hallgatunk most, Eve és Gwen Stefani közös száma szól a Besten. A dal címe Rich Girl. Na, na, na.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Találja meg új otthonát Dunaföldvár szívében. Ismerje meg a Hársfaliget lakóparkot. Világos, tágos terek, modern otthonok és gyönyörű belső kert, ahol a nyugalom minden nap körülvesz. Hársfaliget lakópark Dunaföldvár. Költözzön oda, ahol jó élni. Hársfal_liget.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

93 egy Best FM, a legjobb zenék, elég komoly keretösszegű digitális oktatás fejlesztési program startolt a hazai általános és középiskolákban, kedves hallgatók, ez derül ki a belügyminisztérium kormány.hu oldalon közzétett hivatalos sajtóközleményéből, amely a modern technológiák és az interaktív tananyagok elterjedését hivatott elősegíteni. A fő cél pedig a köznevelési intézmények technológiai infrastruktúrájának korszerűsítése és a pedagógusok digitális módszertani képzése. Ennek a programnak a keretében a tanulók és a tanárok modern, hordozható eszközöket, valamint okos táblákat kapnak, emellett pedig bővül az okos gyűjtemények és a digitális tankönyvek köre is. Kiemelték, hogy a fejlesztések hozzájárulnak a tanulási folyamat hatékonyságának növeléséhez, a területi különbségek csökkentéséhez és a fiatalok korszerű munkaerőpiaci készségeinek elsajátításához. A további infók ott vannak a programmal összefüggésben a dunaújváros.com hírportálon, kedves hallgatók. Most Beyoncé és Sean Paul közös számát játszom, a Baby Boy című felvételt.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Újabb óránk indul, közös felvonásunk itt a 93.1 Best FM-en Dunói Veresi hallgatók, és a következő már az útcsó, úgyhogy belehúzunk úgy zeneileg is természetesen. A mikrofon mögött Molek Csongor, egy korábbi parti felvétellel indulunk, énekel nekünk Rihanna, és meghallgatjuk ezt a számot, a címe SOS.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Jön az ősz legbalatonibb gasztrofesztiválja, Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban. A háromnapos élménysorozaton központban idén is a füge, de lesznek festészeti és főző workshopok és koncertek is. Fellép többek között Mucsait Zoltán és a Gruppenzfink. Ja, és ott lesz az idei Balaton sütije is. Fügefest.hu.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását! Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját! Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron! 0620 384 3050.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Marad a napos, csapadékmentes idő, köszöntöm a hallgatókat, az Oxygen Media híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. Fennállásának 130. évfordulója alkalmából jubileumi programsorozatot indított a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház. Az ünnepi eseménysor október elején kiállítással, rendhagyó épületbejárásokkal és az örökös tagokkal szervezendő pódiumbeszélgetésekkel kezdődött. A teátrum archívumából származó fotók, plakátok, relikviák, egykori jelmezek és kellékek, a színházépület és az ott alkotó művészek legemlékezetesebb korszakait idézik fel. Árvizeket és jelentős károkat okoztak a csütörtök óta tartó heves esőzések és viharok Krétán. Több nyaralót evakuálni kellett a turisták által sűrűn látogatott görögországi szigetről. A hatalmas víztömeg utakat vágott el, illetve hordott tele törmelékkel. A mentők folyamatosan dolgoznak a föld csúszamlások elhárításán és az utak megtisztításán. Tűz volt egy kórházban az erdélyi Brassóban. A lángok a Tüdőgyógyászati Intézmény felső emeletén egy kórteremben az egyik ágy környékén csaptak fel. Egy 27 éves nő meghalt, két alkalmazott füstmérgezést szenvedett. A tüzet azóta eloltották, 50 embert evakuáltak, ők a veszély elmúltával visszamehettek az épületbe. Az ügyben a hatóságok eljárást indítottak. Gyűjtést indított a Magyar Református Szeretetszolgálata leégett Radostyáni templom és harangtorony újjáépítésére. Az 1953 óta műemléki védelem alatt álló épület egy középkori templom átépítésével 1784-ben jött létre. Elődjét a református közösség már az 1595-ös templom összeírás idején is használta. A felajánlásokat online vagy banki átutalással lehet megtenni. A Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal felhívja a méhészek figyelmét, hogy a jövő évi támogatások igénybevételéhez fontos, hogy a méh családokat október 15-ig bejelentsék a TIR-NR rendszerbe. A határidőt követően bejelentett méh családok után már nem vehető igénybe a 2027. évi támogatás. A gyorsabb és gördülékenyebb ügyintézés érdekében javasolják, hogy a méh család szám változásának bejelentését elektronikus úton a Nébik portál használatával KAÜN keresztül intézzék. Híreink végén az időjárásról. Egy hideg csepp érint bennünket nyugat felől, így a napsütést gyakrabban zavarhatják felhők. A Dunántúlon sokfelé tartósabban felhős időre számíthatunk, de számottevő csapadék sehol sem várható. Általában gyenge mérsékelt marad a légmozgás, a legalacsonyabb hőmérséklet 4 és 11 fok között alakul, majd napközben 21-26 fokot mérhetünk. Nyugaton, északnyugaton várható az alacsonyabb maximum.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Szakmai tanfolyamok a BB-ben. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Az elmúlt évben több száz fogvatartót vett részt szakmai képzésben a Magyar Büntetés Végrehajtási Intézetben, így a Fejér megyei, Pálhalmai és Baracskai Intézetben is. A különböző BB intézetek és az oktatási partnerek együttműködésében Országszerte vehettek át többek között burkoló, targoncakezelő és szobafestő bizonyítványt a fogvatartottak. A Pálhalmai Országos Büntetés Végrehajtási Intézetben 23 férfi fogvatartott zárta sikeresen a szociális ápoló és a gondozó képzés első évét. Egy szakma megszerzése nem csupán tudást és végzettséget jelent, hanem önbizalmat, célokat és perspektívát is ad a fogvatartottak számára. Szeptember 29-én a déli órákban egy felújítás alatt álló dunaújvárosi családi házhoz riasztották a rendőröket, számolt be róla a Fejér megyei rendőrfőkapitányság. A tulajdonos a házbiztonsági kameráján mozgást észlelt, ezért azonnal értesítette egy ismerősét, és megkérte nézzen körül az ingatlannál. Jól tette, az ismerős ugyanis egy betörőt zavart meg, aki lopni próbált, és ekkor már a házban tartózkodott. Az elkövető az egyik ablakot betörte, majd a helyiségekben értékek után kutatott, és szerszámokat készült magával vinni. A 42 éves rácsalmási férfival szemben a dunaújvárosi rendőrkapitányság dolog elleni erőszakkal elkövetett, lopás kísérlete miatt indított büntető eljárást, az ügy részletei a FEOL portálon. Nem minden napi légköri jelenség alakult ki péntek délután Pusztaegres térségében. A porördög hatalmas mennyiségű port szippantott a magasba, a látványos forgószelet pedig messziről is észre lehetett venni, írja a FEOL. A legtöbb ilyen jelenség veszélytelen, a nagyobb porördögök azonban könnyebb tárgyakat felkaphatnak, vagy arrébb is sodorhatnak, írja az Időkép. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy csalók élnek vissza a Máltai Szeretett Szolgálat nevével, a szélhámosok magukat a jótékonysági szervezet képviselőinek kiadva Szabolcs-Szatmár-Bereg és Heves megyében kerestek fel családokat, akiktől iratokat, szerződéseket, számlákat kértek és felvételeket készítenek a lakásukban. A karitatív szervezet arra hívja fel a figyelmet, hogy minden esetben kérjék el a Máltai Szeretett Szolgálat igazolványát az őket felkereső ismeretlen emberektől. A meteorológusok szerint egy hideg csepp érint bennünket nyugat felől, így a napsütést gyakrabban zavarhatják felhők. A Dunántúlon sokfelé tartósabban felhős időre számíthatunk, de számottevő csapadék sehol sem várható. Általában gyenge mérsékelt marad a légmozgás, a legalacsonyabb hőmérséklet 3 és 11 fok között alakul, majd napközben 21-26 fokot mérhetünk. Nyugaton, északnyugaton várhatóak az alacsonyabb értékek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Ezek pörögnek megállás nélkül itt a 93.1 Best FM-en, de hát ezt nyilván tapasztalják, tudják a rutinos dunaújvárosi és környéki hallgatók. Mindenkit szeretettel köszöntök, ez már az útjó felvonásunk sajnálatos módon, úgyhogy húzzunk bele zeneileg. Rihanna énekel nekünk, ahogy ígértem, és szól az SOS.
0: 93.1 Best FM.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
3: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: Itt a 93.1-en elég sokan közlekednek jelenleg Dunaújvároson belül és a környékünkön. Mindenkinek jó utat. Tudjuk jól, hogy az 52-esen még útszűkület érvényben van több szakaszon egyébként. Csomópontépítési munkák miatt például Kecskemét-Dunaföldvár másodrendű főúton a 47-es kilométernél. Sőt, a 0-es kilométernél is hasonló a helyzet, itt is útszűkületre számítani kell. És ugrunk még messzebb az 5-ösre, Budapest-Szeged-Röszke elsőrendű főúton az 54-es kilométernél útszűkületre számítani kell. Kérem jelezzék, ha egyéb infó is van, 30-as, 74-74, 777, ez a telefonszámunk már évek óta. Köszi szépen előre is, Jerry Halliwell felvételét játszom most a Best FM-en, ez a Mi Chico Latino című sláger.

A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

93.1 Best FM, a legjobb zenékék, híreket folytatjuk, kedves hallgatók. Felújítás alatt lévő ingatlanba jutott be a 42 éves férfi Dunai városban, viszont a ház biztonsági kamerája jelzett, a rátszalmási elkövető ugyan elmenekült, viszont hamarosan elfogták, és nyomkereső kutya is segítette a rendőrök munkáját. Az elfogás tényét a megyei főkapitányság kommunikációs szolgálata is megerősítette. Az összegzésből kiderül, hogy dunaújvárosi családi házhoz riasztották a rendőröket. A déli órákban, még múlt hét kedden, a tulajdonos a ház biztonsági kameráján mozgást észlelt, ezért azonnal értesítette egy ismerősét, és megkérte, hogy nézze már körül az ingatlannál. Hát jól tette, mivel az ismerős megzavarta az akkor már a házban tartózkodó tolvajt. Az elkövető az egyik ablakot betörte, majd a helyiségekben értékek után kutatott és szerszámokat készült magával vinni. Viszont amikor észrevette, hogy megzavarták, menekülőre fogta, a rendőrök néhány percen belül a helyszíre érkeztek és megkezdték a környék átvizsgálását, a háztól pár száz méterre meg is találták a 42 éves férfit, aki megpróbált elrejtőzni keresői elől. Ott van a részletes beszámoló a dunaújváros.com hírportálon. Most álljó nagy slágerét meghallgatjuk, ez a Rapture című dal.

93.1 Best FM, a legjobb zenék, a mai búcsúdalom így hétfőn, kora este pedig egy jó kis vidám felvétel az IMF előadásában, ez az Unbelievable című dal. Köszönöm szépen a közreműködést, és persze a megtisztelő figyelmet is, kedves dunaújvárosi hallgatók, holnap kedden ismét jelentkezem majd délután 3-tól, maradjanak a Best FM-en, és további kellemes, hát késő délután, kora estét kívánok, már nem nagyon tudom, hogy minek nevezzük ezt az időszakot jelenleg, ezt inkább a hallgatókra bízom. Molek Csongort hallották, hello!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Szakmai tanfolyamok a BB-ben. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Az elmúlt évben több száz fogvatartót vett részt szakmai képzésben a Magyar Büntetés Végrehajtási Intézetben, így a Fejér megyei, Pálhalmai és Baracskai intézetben is. A különböző BB intézetek és az oktatási partnerek együttműködésében országszerte vehettek át többek között burkoló, targoncakezelő és szobafestő bizonyítványt a fogvatartottak. A Pálhalmai Országos Büntetés Végrehajtási Intézetben 23 férfi fogvatartót zárta sikeresen a szociális ápoló és a gondozó képzés első évét. Egy szakma megszerzése nem csupán tudást és végzettséget jelent, hanem önbizalmat, célokat és perspektívát is ad a fogvatartottak számára. Nem mindennapi légköri jelenség alakult ki péntek délután Puszta Egres térségében. A porördög hatalmas mennyiségű port szippantott a magasba, a látványos forgószelet pedig messziről is észre lehetett venni, írja a FEOL. A legtöbb ilyen jelenség veszélytelen, a nagyobb porördögök azonban könnyebb tárgyakat felkaphatnak, vagy arrébb is sodorhatnak, írja az Időkép. Az MB2-es női kézilabda bajnokságban szombaton a sokkal szebb napokat látott dunaújvárosi Kohász a Gárdony Pázmánd csapatát fogadta. A hazai fiatalok próbáltak becsülettel helytállni, de az ellenfél erőfölénye kiütközött. Dunaújvárosi Kohász Gárdony Pázmánd 2, 27-36. A bérodás kiemelten fontos, hiszen a bérkészítményekre folyamatosan szükség van a betegellátásban. Több Fejér megyei helyszínen is lehetőség nyílik bért adni. Október 6-án kedden Dunaújvárosban a Dunaferiskola villamos tagintézményében az Apácai Csere János utca 13 alatt 8 és 10 óra között. Október 8-án csütörtökön Dunaújváros Tiszasziget Vasmű utca 20 szám alatt 13 és 17 óra között várják a véradókat. A véradáshoz vigyék magukkal a szükséges okmányokat, és a helyszíne érkezés előtt tájékozódjanak az aktuális véradási feltételekről, írja a FEOL. Lezárult a fakitermelési moratórium itt Fejér megyében is. Ez azonban nem jelenti az erdő korlátozás nélküli kivágását, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László szerint a magas ökológiai értékű őshonos erdők továbbra sem használhatók faanyag termelésre, más területeken pedig fenntartható erdőgazdálkodásra állnak át. Holnap visszatér a napos idő, de közben északkeleten vastag a fátyolfelhők szűrhetik a napfényt. Esőre ezen a napon sem számíthatunk. A legtöbb helyen gyenge mérsékelt lesz a légmozgás. Hajnalban reggel a nyugati és északkeleti tájakon helyenként párás és ködös lehet az idő. Kora reggel 2 és 11, délután 22-27 fokot mutathat a hőmérő.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Nagyon kevés víz van a Velencei tóban, még mindig nagyon sok a szabadtéri tűz. 108 méterre merült a magyar világrekorder búvárúszó, ez világcsúcs. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Rendkívül alacsony a Velencei tó vízállása. Ma reggel mindössze 4 cm-t mértek az Agárdi vízmércén. Egy évvel ezelőtt még 69 cm volt a vízszint. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szerint a tó vízfelülete egy év alatt csaknem 1 négyzetkilométerrel csökkent. A víz visszahúzódása főként a strandolásra kialakított partszakaszokon látványos. Szeptemberben a sok éves átlag alig több mint harmadának megfelelő csapadék hullott a vízgyűjtőkre. Területre, és a következő napokban sem várható számottevő eső. Továbbra is sok munkát adnak a szabadtéri tüzek a tűzoltóknak. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szerint vasárnap az ország több pontján is lángra kapott a száraz növényzet. Borsodban 20 esethez riasztották az egységeket. A Somogy megyei Somban egy présház is leégett. Kunágotán több portát érintett a tűz, egy ember megsérült. Ártalmatlan volt az a gázpalack, amelyet Michelangelo Dávid szobrának bronz másolatánál találtak Firenzében. A palackot ma reggel egy köztisztasági dolgozó vette észre a városra néző Michelangelo téren, majd értesítette a hatóságokat. A területet lezárták, a tűzszerészek vizsgálata azonban megállapította, hogy a palack nem jelent veszélyt. A teret azóta újra megnyitották. A csendőrség a térfigyelő kamerák felvételei alapján keresi azokat, akik a palackot a szobornál hagyták. Világcsúccsal a világ tetején Törőcsik Zsófia, a magyar szabadtüdős búvárúszó saját rekordját megjavítva nyerte meg a Free Immersion számot a limasszoli világbajnokságon. Törőcsik 108 méteres mélységig jutott, egy métert javítva korábbi világcsúcsán. Ebben a számban uszony nélkül a kötél segítségével ereszkednek a mélyvel a versenyzők, majd ugyanígy térnek a felszínre. A magyar világklasszisnak ez már a második aranyérme ezen a világbajnokságon. Korábban ugyanis uszony nélkül 78 méter. Erről győzött. Jobbára száraz, derült időnk lesz, a részleteket azonnal mondom. Derült, száraz időre számíthatunk, csak időnként jelenhetnek meg fátyol felhők az égen. A szél gyenge marad, sokfelé teljesen le is állhat. Hajnalban általában 1 és 8 fok közé hűl le a levegő, a hidegre érzékeny helyeken gyenge fagy is lehet. Holnap ismét sok napsütés várható csapadék nélkül, délután kellemes meleg mellett 22-26 fokos csúcsokat mérhetünk. Szerdán is sok napsütés lesz, északnyugaton felhősödhet, ott nem kizárt egy-egy jelentéktelen zápor.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Este 6 után járunk pár perccel, azért most már nagy biztonsággal kijelenthető, hogy az emberek nagy többségének véget ért a munka. Túl vagyunk az első, a legnehezebb napon, a hét első munkanapján, úgyhogy mindenkinek jár a pihenés és a szórakozásnál. Mi a szórakozás részére fogunk most is ráfeküdni. 120 percen keresztül az elmúlt évtizedek legnagyobb klub klasszikusai forognak, majd 6-tól 7-ig velem White Boy, a 7-től pedig hétfői rezidensünkkel Lauer Krisztiánnal a lemezjátszók mögött. Indul a Night Shift itt a Best FM-en.
0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül.

0: Best FM. A legjobb zenék mixben. A lemezjátszóknál White Boy.
1: Mindig egy picit emlékeztetni kell benneteket arra, hogy a Viber falunkra 0-20-55-55-155-re videók is jönnek ám, meg fotók. Tehát nyugodtan elküldhetitek nekünk, hogy éppen hol hallgatjátok a Night Shiftet, jó? Egész nyugodtan. Persze lehet csak rövid szöveges üzenetet is írni, de azt megtehetitek SMS formájában is ugyanerre a telefonszámra 0-20-55-55-155, meg még e-maileket is várunk sok szeretettel info@bestfmbudapest.hu, és persze Messengeren keresztül is, meg Instán keresztül is elértek minket, hogyha már be vagyunk tetszikelve, lájkolva, szívecskézve, Best FM Rádió Magyarország Facebookon is, és Instán is, itt találtok meg minket.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál White Boy.
1: Classic House még egy órán keresztül, Lauer Krisztiánnak hétfői rezidensünknek köszönhetően a következő órában is, úgyhogy gyors helyet csere, és pár perc múlva innen folytatjuk. Senki ne menjen sehova.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Új néven folytatódik a művészi karrier. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok. Az Oxigén Média híreit hallják. Az első alkalom, amikor nyilvánosan fellép életének új fejezetében a Fejér megyei művész, a Firenzei Konzervatóriumban idén szerzett mesterdiplomát olyan eredménnyel, amelyet az intézmény történetében eddig csak hárman értek el. A Fejér megyei baracsi származású harmonika művész szeptemberben bejelentette, hogy művészi pályája következő fejezetét nem csak az édesapjától kapott névvel, hanem édesanyja nevét is hozzáillesztve kezdi meg, és építi fel, immár Szentpáli Kis Péterként, írja Feol. Nem mindennapi légköri jelenség alakult ki péntek délután Puszta-Egres térségében. A porördög hatalmas mennyiségű port szippantott a magasba, a látványos forgószelet pedig messziről is észre lehetett venni, írja Feol. A legtöbb ilyen jelenség veszélytelen, a nagyobb porördögök azonban könnyebb tárgyakat felkaphatnak, vagy arrébb is sodorhatnak, írja az Időkép. Az MB2-es női kézilabda bajnokságban szombaton a sokkal szebb napokat látott dunaújvárosi Kohász a Gárdony Pázmánd csapatát fogadta. A hazai fiatalok próbáltak becsülettel helytállni, de az ellenfél erőfölénye kiütközött. Dunaújvárosi Kohász Gárdony Pázmánd 2, 27-36. Szeptember 29-én a déli órákban egy felújítás alatt álló dunaújvárosi családi házhoz riasztották a rendőröket, számolt be róla a Fejér megyei rendőrfőkapitányság. A tulajdonos a házbiztonsági kameráján mozgást észlelt, ezért azonnal értesítette egy ismerősét, és megkérte nézzen körül az ingatlannál. Jól tette, az ismerős ugyanis egy betörőt zavart meg, aki lopni próbált, és ekkor már a házban tartózkodott. Az elkövető az egyik ablakot betörte, majd a helyiségekben értékek után kutatott, és szerszámokat készült magával vinni. A 42 éves ráca másik érvével szemben a dunaújvárosi rendőrkapitányság dolog elleni erőszakkal elkövetett, lopás kísérlete miatt indított a büntető eljárást, az ügy részletei a Feol portálon. Visszaesett a turisztikai szálláshelyek forgalma augusztusban, itt Fejér megyében is. Az egy évvel korábbihoz képest a vendégek száma 11, a vendég éjszakáké pedig csaknem 8%-kal csökkent, közölt a Központi Statisztikai Hivatal. A legnagyobb visszaesést a magán és egyéb szálláshelyeken regisztrálták. A meteorológusok szerint egy hideg csepp érint bennünket nyugat felől, így a napsütést gyakrabban zavarhatják felhők. A Dunántúlon sokfelé tartósabban felhős időre számíthatunk, de számottevő csapadék sehol sem várható. Általában gyenge mérséklet marad a légmozgás, a legalacsonyabb hőmérséklet 3 és 11 fok között alakul, majd napközben 21-26 fokot mérhetünk. Nyugaton, északnyugaton várhatóak az alacsonyabb értékek.
1: Hírek a Best FM-en.
3: Továbbra is sok a szabadtéri tűz. Felújítás kezdődik a 60 Szolnok vasútvonalon. Drón támadás ért egy gabonaszállító hajót a Fekete-tengeren. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Még mindig sok a szabadtéri tűz, illetve a mezőgazdaságot érintő tűzeset. Borsodabaly-Zemplén megyében tegnap 20 alkalommal kellett beavatkozniuk a tűzoltóknak, de égett a növényzet például Szabolcs-Szatmár-Berekben, Csongrád-Csanádban, Somogyban és Nógrádban is. A Békés-megyei Kunágotán délután gaz, avar és száraz fű lángolt. Itt egy ember meg is sérült, közölte a katasztrófa védelem. Pótlóbuszok járnak csütörtöktől a 60 Szolnok vasútvonalon karbantartás miatt. Október 9-e és 15-e között 60 és Jászberény, majd október 16-ától 18-áig Jászberény és Újszász között kell buszokra átszállni. A MÁV közlése szerint a 10 napos munkálatok során több mint 13 kilométeren dolgoznak a pályán, talpfákat és váltót is cserélnek. A karbantartással csaknem 5 kilométeren szüntetik meg a sebességkorlátozásokat. Kigyulladt egy török gabonaszállító hajó a Fekete-tengeren. A tüzet valószínűleg drón támadás okozta. A román hatóságok több mentőhajót és helikoptert küldtek a helyszínre. Sajtóértesülések szerint az incidensben 2 ember meghalt, 11 tengerészt pedig a helikopterekkel mentettek ki. A katasztrófa a nemzetközi vizeken Románia exkluzív gazdasági övezetében egy olajplatformtól néhány mérföldnyire történt. Egyelőre nincs realitása annak, hogy Magyarország ATP vagy WTA tenisztornát rendezzen, mondta a Magyar Tenisz Szövetség új elnöke. Szőcs Árpád László szerint a megfelelő infrastruktúra hiányában pénzkidobás lenne egyetlen versenykedvéért pályákat építeni, majd lebontani. A szövetség inkább a hosszú távú fejlesztésekben gondolkodik. Az utánpótlás erősítésére regionális központokat hoznának létre, hogy a vidéki fiataloknak ne kelljen rendszeresen Budapestre utazniuk. Ehhez egész évben használható létesítményekre van szükség, amelyek az elnök szerint akár piaci források bevonásával is megépülhetnének. Csapadékmentes felhőtlen idő lesz az előttünk álló órákban, a részleteket azonnal mondom. Nagyrészt felhőtlen idő várható, legfeljebb időszakosan lehetnek fátyol felhők az égen. Gyenge marad a légmozgás, sőt sokfelé szélcsend lesz. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 1 és 6 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken gyenge fagy is előfordulhat, míg a magasabban fekvő részeken, vízpartok közelében és a nagyobb városok belsejében ennél több fokkal enyhébb lehet a reggel. Holnap derült vagy fátyol felhős napos időnk lesz 22-26 fokos csúcsokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Zajlik a rendőrségi akció az utakon. Magyar dobogós helyek a madár megfigyelő napokon. Jobbára száraz időnk lesz. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. A vezetés közben mobilozókra vadásznak a héten az utakon. A rendőrök egy összeurópai akció keretében azt is próbálják kiszűrni, ha például valaki üzenetet ír, képeket nézeget, a közösségi oldalakon barangol, vagy akár filmet néz a mobilján a volánnál. Ilyenkor ugyanis sokkal nehezebb a vezetésre összpontosítani. Két második világháborús bombát találtak Vecsés kül területén egy építési területen. A honvédség tűzszerészei egy 250 kg-os romboló bombát és egy 50 kg-os bombát azonosítottak, mindkettő német gyártmányú. A robbanótestek állapota lehetővé tette a biztonságos elszállítást, így azokat a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére vitték, ahol később megsemmisítik. Előrehozott választások jönnek Spanyolországban, jelentette be a miniszterelnök. Pedro Sánchez azután döntött így, hogy az alsóház pénteken elutasította a lakhatási problémák megoldását célzó kormányrendeletet. A voksolást várhatóan november 29-ére írják ki. Több mint 60 ezeren voltak kíváncsiak idén a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválra. Most először a Hungexpón tartották a rendezvényt. A könyvek mellett csaknem 200 program várta a látogatókat. A német nyelvű irodalom bemutatkozásán Németország, Ausztria és Svájc mellett a frankfurti könyvvásár és nemzetközi könyves szervezetek szakemberei is részt vettek. Ismét jól szerepeltünk az európai madár megfigyelő napokon. Hazánk két első és egy harmadik helyezést ért el a versennyel egybekötött rendezvényen október első hétvégéjén. Magyarországon tartották meg a legtöbb helyszínen az eseményt. Itt kapcsolódtak be a legtöbben, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület csapata pedig a finnek és a svédek mögött bronzérmes lett. A csaknem 629 ezer példány megfigyelésével. Hernyógyűjtéssel nyerhetnek belépőt a pekingi vadaspark látogatói. A létesítmény szeretne megszabadulni a kártevőktől, ezért egy versenyt hirdetett. Ebbe már több mint 2000-en kapcsolódtak be. Az amerikai fehér medvelepke hernyójából eddig mintegy 310 ezer darabot, azaz összesen majdnem 48 kilónyit szedtek össze. Derült, száraz időre számíthatunk, csak időnként jelenhetnek meg fátyol felhők az égen. A szél gyenge marad, sokfelé teljesen le is állhat. Hajnalban általában 1 és 8 fok közé hűl le a levegő, a hidegre érzékeny helyeken gyenge fagy is lehet. Holnap ismét sok napsütés várható csapadék nélkül, délután kellemes meleg mellett 22-26 fokos csúcsokat mérhetünk. Szerdán is sok napsütés lesz, északnyugaton felhősödhet, ott nem kizárt egy-egy jelentéktelen zápor.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és legyen egy csodálatos hétfő estétek. A hétfő a hét legnehezebb napja, de vége van, maradt még 4 óra, telepakolva jobbnál jobb zenékkel. Shaggy és Rick Rock kezd, ez a Wasn't Me.
0: Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. Best FM.
3: Yo man, yo, open up man. My girl just caught me.
4: You made her catch you?
3: I don't know how I let this happen.
4: But who?
3: The girl next door, you know?
4: Nah.
3: I don't know what to do.
4: Say it wasn't you.
3: All right.

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi, Tommy vagyok, a Biki. 1990-ben jelent meg Whitney Houston I'm Your Baby Tonight című dala, és egészen a Billboard Hot 100 első helyéig jutott. A számot a korszak két nagy slágergyárosa, Ellie Reed és Babyface írta és producerálta, Whitney pedig ezzel egy modernebb, R&B-sebb hangzás felé indult. És milyen jól tettem, úgyhogy én helyet adok neki, jön az I'm Your Baby Tonight.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Flip the script is in the house. Come on, flip the script is in the house. Yeah, flip the script.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő közel 3 perc összefonja nekünk Ibizát Jamaikával. Elég furcsa kombináció, de valamilyen szinten azért összevág, és ezt Steve LaRock összehozta, megcsinálta, és

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most a szőr, a lovag, akit nemrég lovaggá ütöttek, de ő nem akarta ezt nagy dobra verni, úgyhogy nem hívott senkit, nem szólt senkinek, és így el volt saját magába így a kard alatt. Hogy kicsoda? Hát persze, hogy Robbie Williams. Jön a The Road to Mandalay.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most a jó értelembe vett cukros bácsi, aki nem más, mint CJ Lewis, és hozott egy kis édességet az ő kis édeseinek. Ez a Sweets for my Sweets.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek
1: a Best FM-en. Továbbra is kevés víz van a Velencei tóban. Az aradi vértanúkra emlékezünk holnap. A búvárúszó Törőcsik Zsófia világrekorddal lett világbajnok Limasszolban. Bányász Árpád vagyok a hírekkel. Rendkívül alacsony a Velencei tó vízállása. Ma reggel mindössze 4 cm mértek az agárdi vízmércén. Egy évvel ezelőtt még 69 cm volt a vízszint. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szerint a tó vízfelülete egy év alatt csaknem 1 négyzetkilométerrel csökkent. A víz visszahúzódása főként a strandolásra kialakított partszakaszokon látványos. Szeptemberben a sok éves átlag alig több mint harmadának megfelelő csapadék hullott a vízgyűjtőkre. Területre, és a következő napokban sem várható számottevő eső. Továbbra is sok munkát adnak a szabadtéri tüzek a tűzoltóknak. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szerint vasárnap az ország több pontján is lángra kapott a száraz növényzet. Borsodban 20 esethez riasztották az egységeket. A Somogy megyei Somban egy présház is leégett. Kunágotán több portát érintett a tűz, egy ember megsérült. Az aradi vértanúkra emlékezünk holnap. 1849. október 6-án végezték ki Aradon a magyar szabadságharc 13 honvédtisztjét. Arról, hogy mit üzenhet a történetük a ma emberének, Herman Róbert történészt, a Magyar Történelmi Társulat elnökét kérdeztük.
2: A magyar szabadságharc nem csak a magyar nemzetnek, hanem is, ahogy tetszik, az összeurópai haladásnak az ügye volt, amit mutat az, hogy a kivégzettek között nem csak magyarországi születések, nem csak a Habsburg Birodalom területén, hanem azon kívül születettek is részt vettek. És önmagában az, hogy ezekre az emberekre máig emlékszünk, ez azt mutatja, hogy az a küzdelem, amit folytattak, az az ügy, amit harcoltak, az a katonai vereség ellenére mégsem szenvedett vereséget, sőt, történeti szempontból győztesnek minősült az akkori aktuális győztesekkel szemben.
1: Világcsúccsal a világ tetején Törőcsik Zsófia, a magyar szabadtüdős búvárúszó saját rekordját megjavítva nyerte meg a Free Immersion számot a limasszoli világbajnokságon. Törőcsik 108 méteres mélységig jutott, egy métert javítva korábbi világcsúcsán. Ebben a számban uszony nélkül a kötél segítségével ereszkednek a mélybe a versenyzők, majd ugyanígy térnek a felszínre. Nagyrészt felhőtlen idő várható, legfeljebb időszakosan lehetnek fátyol felhők az égen. Gyenge marad a légmozgás, sőt sokfelé szélcsend lesz. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 1 és 6 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken gyenge fagy is előfordulhat, míg a magasabban fekvő részeken, vízpartok közelében és a nagyobb városok belsejében ennél több fokkal enyhébb lehet a reggel. Holnap derült vagy fátyol felhős napos időnk lesz 22-26 fokos csúcsokkal.

0: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás hétfő estét. Én még Falvi Tomi vagyok, a Viki. 9 óra múlt 3 perccel, és tudom nagyon jól, hogy a legtöbben a magyar válogatott meccset nézik, és jól is teszik, viszont a legjobb zenék itt vannak nekünk, úgyhogy most érkezik nálunk a Safri Duo, ez a Baja Baja.
1: Ez a Nike.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő dalunk 1992-ből származik, a Brit Stereo MC's az előadó, és ők csinálták meg nagyjából először, hogy összekevertek egy kis hiphopot, funkot és egy kis elektronikus zenét. Igaz, hogy akkor még eléggé ilyen gyerekcipőben járt ez a projekt, meg ez az egész hangzásvilág, meg az egész keverése, mégis akkora siker lett, hogy Amerikát is meghódította, és még egy Grammy jelölést is kapott. Úgyhogy, ha valamit tudtak, akkor zenélni, az tuti. Úgyhogy még egyszer, Stereo MC's, Connected, most itt a Best FM-en.

Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM, a legjobb zenék. Gotta be handy with the steel if you know what I mean, earn your keep.

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás éjszakát. Én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és csak szeretném jelezni az én drága kisfiamnak, Beninek, hogy irány aludni, mert az álom Manó már fonja a hálót, na mindegy, ez ilyen kis mellékes volt. Viszont ami most számunkra fontos, hogy 2009-ben jelent meg Sheryl Cole Fight for This Love című dala, az első szólóalbumáról a Girls Aloud után, és akkora nagy siker lett, de tényleg akkora nagy siker lett, hogy egyből letarolta, lesöpörte a brit slágerlistákat, úgyhogy gratulálunk Sheryl, bár mondjuk a dal nagyon jó, de hát szerencsétlenek a magánéletem az általában romokban hevert, viszont ebben nem menjünk bele, hanem inkább hallgassuk meg Sheryl Cole Fight for This Love most itt a Best

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most nálunk a romantika nagymestere, aki nem más, mint Michael Bublé. Az a Michael Bublé, aki a következő dalt 2006-ban dobta piacra, és ez nem más, mint az I Believe in You. Ez volt nagyjából az első dala, amit nem ilyen nagy kórusra írt, hanem kicsit ilyen elektronikusabb, popposabb vonalon, viszont attól függetlenül a romantika, hát a romantika az megmaradt, mert hát meg kell maradjon, még úgy is, hogy több szerzőtársával együtt írták, és mindazon voltak, hogy ne legyen annyira nyálas, ne legyen annyira romantikus, de hogy sikerült-e neki vagy sem, azt majd döntsétek el ti. Michael Bublé, I Believe in You, most itt a Best FM-en.

szabad legyen. Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, szerintem maga az előadó Kenny Williams sem tudja, hogy ezzel a hanggal, ezzel az orgánummal, hogy nem lett akkora sikere Amerikában, mint Európában, hiszen ő nagyon, de nagyon durván keveri a soul-t, a funkot és a modern dance hangzást, és ad hozzá egy olyan hangot, mint egy isten. De szó szerint, hogyha meghalljátok, hát még a férfiak is így megmozdulnak, hogy atyavilág, milyen hang. A nőkről szerintem még nem is beszéljünk. Úgyhogy mindjárt 10 óra van, nem is húzom az időt. Kenny Williams, World Celebration, csak

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Ellenőrzik a jótállási szabályok betartását. Továbbra is sok a szabadtéri tűz, jobbára száraz időnk lesz. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Idén is fokozottan ellenőrzi a jótállási szabályok betartását a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A kormányhivatalok többek között azt vizsgálják, hogy a kereskedők szabályosan állítják ki a jótállási jegyeket, és megfelelő tájékoztatást adnak-e a vásárlóknak a jogaikról. A tapasztalatokról Eichmann Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökét kérdeztük.
2: Három fő területre fókuszál a Fogyasztóvédelmi Hatóság a jótállás tekintetében: a tartós fogyasztási cikkek, a javítókarbantartó szolgáltatások, valamint az újonnan épített lakások és lakóépületek kötelező jótállás. A tavalyi ellenőrzési hatósági tapasztalatok is indokolják, hiszen akkor a fogyasztói beadványok alapján 447 eljárás indult, és ezek 67%-ában találtak jogsértést a kormányhivatalok. A tavalyi évben egyébként 94 millió forint fogyasztóvédelmi bírság kiszabására is sor került, úgyhogy mindenképpen indokolt, hogy az idejében is fokozottan és kiemelten ellenőrizzük ezt a területet.
1: Még több mint 32 ezer zöld rendszámot kell lecserélni november végéig. A jelzést két éve már csak a tisztán elektromos és a nulla emissziós környezetvédelmi osztályba sorolt járművek kaphatják meg. A korábban kiadott világos zöld táblákat is le kell venni az érintett plug-in hibrid kocsikról november 30-áig. Pótlóbuszok járnak csütörtöktől a 60 Szolnok vasútvonalon karbantartás miatt. Október 9-e és 15-e között 60 és Jászberény, majd október 16-ától 18-áig Jászberény és Újszász között kell buszokra átszállni. A MÁV közlése szerint a 10 napos munkálatok során több mint 13 kilométeren dolgoznak a pályán, talpfákat és váltót is cserélnek. Még mindig sok a szabadtéri tűz, illetve a mezőgazdaságot érintő tűzeset. Borsodaba Üzemplén megyében tegnap 20 alkalommal kellett beavatkozniuk a tűzoltóknak, de égett a növényzet, például Szabolcs-Szatmár-Berekben, Csongrád-Csanádban, Somogyban és Nógrádban is. A Békés-megyei Kunágotán délután gaz, avar és száraz fű lángolt. Itt egy ember meg is sérült, közölte a katasztrófavédelem. Nagyrészt felhőtlen idő várható, legfeljebb időszakosan lehetnek fátyol felhők az égen. Gyenge marad a légmozgás, sőt sokfelé szélcsend lesz. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 1 és 6 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken gyenge fagy is előfordulhat, míg a magasabban fekvő részeken, vízpartok közelében és a nagyobb városok belsejében ennél több fokkal enyhébb lehet a reggel. Holnap derült vagy fátyol felhős napos időnk lesz 22-26 fokos csúcsokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: 10 óra után is Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás hétfő estét vagy éjszakát. Kinek hogy tetszik, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki. Válogatott meccs van, úgyhogy nálunk az első félidőnek vége. Érkezik a második félidő, telepakolva jobbnál jobb zenékkel. Sean Pauli a kezdőrugás, ez a Get Busy.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, csak úgy szalad az idő, és már ott is vagyunk, hogy segítséget kéne nyújtanom azoknak, akik teljesen, de teljesen nem tudják, hogy mikor és kit kell felköszönteni névnapja alkalmából. Na, hát akkor nyújtsunk segítő jobbot. Holnap október 6-án Bruno és Renáta névnapja van, viszont a kibővített naptár szerint fel lehet még köszönteni a Csabákat, a Csobádokat, a Peregrinákat, a Renátokat, a Renátuszokat és a Rönéket. Úgyhogy ha van ilyen nevű családtag vagy ismerős, tudod mi a dolgod, mert már millió egyszer elmondtam. Holnap reggel egy SMS vagy egy telefon formájában jelez neki, hogy gondoltál rá, és nagyon boldog névnapot kívánsz. Te leszel a napsztárja. Ennyi. Nálunk pedig megyünk tovább a legjobb zenékkel, most jön Cut and Move, ez a Get Serious. Na, akkor komolyodjunk meg mi is.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nem ma kezdtem ezt a szakmát, attól függetlenül máig nem értem, hogy hogy lehet az, hogy a szomszédból, Romániából egy nő elindul, akinek tutira nincs olyan hangja, mint Radics Giginek, Tóth Verának, Király Lindának, vagy éppen Rúzsa Magdinak, és ez csak három az elképesztő hangú énekesnőink közül. Mégis Romániából Inna elindul, egy nagyon jó producerpáros megcsinál neki egy dalt, ami letarolja egész Európát, ezt még aláírom, de még Amerikában is számottevő sikere tesz szert. Hogy és hogy és hogy? Nem értem egyszerűen. Nem akarom elvenni tőle, mert amúgy egy tök jó dal. Inna és a Hot. Tök jó. Csak hát a hang az közel sincs az előző négy felsorolt hölgyeményéhez. Valaki tudja a megoldást? Mert én nem.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, azért az amerikai producerek tudnak egyet s mást. Például azt, hogy hogyan kell felhájpolni valamit, mert szerintem a 2003-ban megtörtént Britney és Madonna csók az MTV Music Awards-on nem hiába volt, és nem véletlen volt, mert mit ad Isten, nem sokan rá megjelent a közös daluk, ami nem volt más, mint a Me Against the Music. Egy nagyon jó kollaboráció a pop királynője és hercegnője között, és mit ad Isten, akkor már hetek, hanem hónapok óta róla szólt az egész sajtó. És hát gondolom ezek után nagyon meglep mindenkit, hogy nagyjából az első háromban debütált ez a dal. Me Against the Music, Britney Spears és Madonna előadásában.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás hétfő éjszakát, én Big Fabi Tomi vagyok, a Biki, és 11 óra múlt, tehát ennek a fránya hétfőnek, amit mindenki utál, az utolsó órája kezdődik, ezt mondjuk szerintem már nagyjából mindenki szereti, meg Bob Sinclart is mindenki szereti, hiszen jön a Love Generation.
1: Ez a Night Shift,

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, eljött az idő, hogy megnézzük, milyen idő vár ránk a holnapi nap folyamán. Na vágjunk is bele, reggel 8 fokra ébredünk, napközben 24 fok lesz. Nagyon jó, és amúgy nagyjából napos lesz az idő. Egy-két felhőcske az égen, viszont nem lesz szél, nem lesz csapadék, és nem lesz front, na meg felhők, legalábbis olyan sok. Úgyhogy ez egy tökéletes, ilyen kora őszi, majd hogy nem tavaszias nap lesz így október közepe fele haladva. Úgyhogy ennyit erről, egyetlen baj, hogy holnap dolgozni kell. Ennyi. Viszont az nem baj, hogy most jön az isteni Seal nálunk itt a Best FM-en. Ez a Kiss from a Rose.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő dal, ne tévesszem meg senkit sem, még akkor is, hogyha ilyen jó fejnek tűnik, ilyen popposnak, rockosnak, folkosnak tűnik, ilyen nagyon könnyednek, fellélegzősnek tűnik, mert hogy ez valójában egy olyan dal, aminek nagyon komoly mondani valója van. Méghozzá azt, hogyha elkötelezed magad, és mondjuk te tényleg szeretsz valakit, akkor az nem egy napra szól, nem egy éjszakára kéne szóljon, hanem 365 napra, ugyanúgy hétvégéket belefoglalva, és a többi, és a többi, és a többi, és ezen nagyon sokan gondolkodjanak el. Aura Dion is így csinálta, hiszen jön az I Will Love You Monday.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nem elfelejteni, van nekünk egy Facebook és egy Instagram oldalunk, ez a Best FM vagy Best FM Magyarország. Tudjátok, nagyon jól ezeket az oldalakat kéne megkeresni, ezeket az oldalakat kéne végiggörgetni, lecsekkolni, és hogyha úgy van, akkor belájkolni és bekövetni. Mi pedig előre is nagyon szépen köszönjük. A hálánkat pedig most is a legjobb dalokkal fejezzük ki, mint például Sikénem, ez a Love on the Run.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, mennyi volt a móka mára? Rövid leszek, mert már nagyon fáradt vagyok. Köszi szépen, hogy együtt rádióztunk. Holnap este 8-kor találkozunk. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Mindenkinek jó éjszakát, szép álmokat, stb. Ciao, ciao, és persze, ciao!

felejthetetlen slágerek. Best FM. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök, hogy semmi.